te zenéd, a te rádiód. Best

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Amigos!

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: A májusi eső aranyatér komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a csapadék. A vármegyében is csatlakoztak a vágatlan májushoz, és új korszak kezdődik az érsebészeti ellátásban. Szilágyi Ícus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a terméskilátásokat. Ezt mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett. Várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
1: Egyre több település csatlakozik a vágatlan májushoz. Ez a kezdeményezés a természetesebb zöld területek kialakítását ösztönzi. Számol be róla a HAON. Az akciót Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hirdette meg még a hetekben. Most Hajdúszoboszló és Nádudvar is csatlakozott a felhíváshoz. Ennek lényege, hogy bizonyos területeken ritkábban nyírják a füvet. Ezzel támogatva a beporzó rovarok megjelenését és a biodiverzitás erősítését. A program ugyanakkor megosztja a lakosságot, mert vannak, akik a rendezettebb közterületeket részesítik előnyben. A települések vezetői szerint az egyensúly megtalálása a cél, vagyis hogy bizonyos részek természetesebbek maradjanak, miközben a forgalmasabb közterek továbbra is gondozott képet mutassanak. Új korszak kezdődhet a debreceni sürgősségi érsebészeti ellátásban, amely a betegek gyorsabb és korszerűbb kezelését segítheti, írja az unide.hu. A fejlesztések célja, hogy az akut állapotban érkező páciensek minél hamarabb megfelelő ellátáshoz jussanak, mert bizonyos esetekben az időveszteség súlyos következményekkel járhat. A szakemberek szerint az új megoldások és az ellátási rendszer fejlesztése jelentősen javíthatja a beavatkozások hatékonyságát, miközben a betegek biztonsága is növekedhet. Az érsebészet területén különösen fontos a gyors döntéshozatal és a modern technológia alkalmazása, ezért az egyetemi klinikán kiemelt figyelmet fordítanak az innovációra. A változások hosszabb távon nem csak a régió, hanem távolabbról érkező betegek számára is kedvezőbb egészségügyi lehetőségeket teremthetnek. A hét közepén marad a változékony tavaszias időjárás, helyenként zivatarokra is számíthatunk. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkülhet, helyenként megerősödhet. A hőmérséklet csúcsértéke 23 fok lehet. Pénteken sok lesz felettünk a felhő, de azért rövidebb, hosszabb napos időszakra is számíthatunk. Több tájegységünkön kísérik élénk lökések a déli szelet. Az ivatarok környezetében erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalban 2-10 fok közé hűl vissza a levegő, napközben akár 24 fokot is mérhetünk.

Mindjárt 6 óra van, a West FM rádiót hallgatják, napsütéses, de hideg reggelre ébredünk csütörtökön, május 14-én. Jó reggelt kívánunk!

0: Pontosan 6 óra van, úgyhogy kezdünk is. Jó reggelt kívánunk Debrecen kedvenc rádiójában.
1: Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus. A gazdasági kihívásokról értekeztek az egyetemen, és újabb iskolában helyeztek ki defibrillátort. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudomány Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött. Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
3: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
1: A gazdasági kihívásokra keres közös válaszokat a Debreceni Egyetem és a régió vállalkozói szektora, számolt be róla az unidep.hu. A szakmai egyeztetések középpontjában az áll, hogyan lehet az egyetemi tudást, kutatásokat és innovációs eredményeket még hatékonyabban összekapcsolni a vállalkozások mindennapi működésével. A résztvevők szerint a gyorsan változó gazdasági környezetben különösen fontos az együttműködés, hiszen az új technológiák, fejlesztések és piaci alkalmazkodás komoly kihívás elé állítják a cégeket. Az egyetem szerepe nem csak a képzésben, hanem a gyakorlati megoldások kidolgozásában is egyre hangsúlyosabb lehet. A cél hosszabb távon az, hogy olyan partnerségek alakuljanak ki, amelyek egyszerre erősítik a térség versenyképességét és segítik a vállalkozásokat a gazdasági nehézségek kezelésében. Újabb debreceni oktatási intézményben helyeztek üzembe félautomata defibrillátort, amely sürgős helyzetben akár életet is menthet, számolt be róla a Dehír. Az eszközt a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikumban helyezték ki. A cél, hogy szükség esetén gyors segítséget lehessen nyújtani olyan rosszul létek esetén, amikor minden perc számít. Az iskolában tanuló diákok, pedagógusok és dolgozók így nagyobb biztonságban érezhetik magukat, hiszen egy hirtelen szívmegállásnál a gyors beavatkozás jelentősen növelheti a túlélés esélyét. A kezdeményezés részeként nem csak az eszköz került az intézménybe, hanem hangsúlyt kapott az is, hogy minél többen ismerjék meg annak használatát. A szakemberek szerint különösen fontos, hogy közösségi terekben és iskolákban is a rendelkezésre álljanak ilyen berendezések, mert vészhelyzetben akár laikusok is segítséget nyújthatnak. A program célja hosszabb távon az, hogy Debrecenben minél több intézmény váljon felkészülté a gyors életmentésre.
0: Bár napsütéses a reggelünk, azért hideg, sőt még hidegebb, mint tegnap volt, 0 és 5 fok között van a hőmérséklet, de nagyon úgy néz ki, hogy a csütörtök lesz a hét eddigi legnyugodtabb napja, legalábbis itt Kelet-Magyarországon és Debrecenben. Hát országosan már nem biztos, ugye, Icus?
1: Kezdetben sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul a következő napokban. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
0: Nagyon köszönjük. Egy óra múlva találkozunk, már csak azért is, mert mi most közösen, ami drága jó hallgatóinkkal elindítjuk a reggelt. Bonifác nevű kedves hallgatóink névnapján. Srácok, most már itt a vége. Elég volt, jó? Már ami a fagyos szenteket illeti, holnaptól már ilyenkor is melegebb időt szeretnénk. Hát ez nem kívánságműsor, az majd 12 és 2 között lesz Anitával, meg majd délután Vilmoslal, vagy Szilvivel? Talán Szilvivel, hiszen a csütörtök van. És kezdünk is Charlie Pusszal és Selena Gomezzel. 4 perccel 6 óra után ez a We Don't Talk Anymore. Én Fazekas László vagyok, és hát ma is kellemes készülődést kívánok!

0: Jó reggelt!
1: Ez a Best reggel!
2: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok ő.

0: az egyik legkülönlegesebb zenei vállalkozás a franciáktól, nem is a belgáktól, franciák mind a ketten, világzenészek, és úgy hívják őket, hogy Deep Forest.
1: Jó reggelt!
0: Én a magam részéről csak annyit tennék hozzá, hogy hey, kis angyalom! És amúgy meg korán reggel, ha felnézek az égre, akkor mit látok? Csodás napsütést és olyan tiszta égboltot, amire az elmúlt napokban ilyenkor, és hát később sem nagyon volt példa. Ez azt jelenti, hogy az időjárás felelős tart egy nap szünetet az esős napok között. A csúcs a héten szombaton lesz, tehát most az időkép.hu információi alapján azt javaslom, hogy szabadtéri programot szombatra. Ó, nem biztos, hogy ennek sokan örülnek. Tervezzenek, 12 mm-t írnak, de nem lesz hideg, 24 fok, nem ma, szombaton, szóval emelkedik a hőmérséklet, de igazából ma is pár fokkal napközben, mondom, napközben pár fokkal melegebb lehet a reggel.

20 fok közelében várható a mai csúcs, és hogyha ilyen szépen fog sütni a nap, mint most, akkor nem lesz okunk a panaszra, már ami az időjárás hangulatát illeti. Ami pedig a reggel hangulatát, önök gondoskodnak róla, meg a jó zenék, hogy ez ma reggel is kiváló legyen. Érkezik Lady Gaga és a Dead Dance, és itt van Marcsi közlekedési információ is. A budai kalitka foglalt. Aha! Szóval behúzódott a meleg fészekbe a madárka. Csak óvatosan arra felé is. 9 perccel fél hét előtt Lady Gagával folytatjuk tehát a csütörtök reggelben.

0: reggeli hőmérsékleti értékekhez csak ennyit teszünk hozzá, hogy hát 5 fok van Debrecen, nem több annál, inkább kevesebb. Én beszéltem a hőmérsékleti értékekről, Sánta Pál pedig énekelt, ez volt a Temperature, és maradjunk még a hőmérsékleteknél, meg a fagyos szenteknél. Szevasz, jó reggelt a sógoroktól neked.
1: Szia, Laci Géza. Itt Ausztriában 4 fagyos szent van, pénteken a Sofiban. De Magyarországon azt nem tudtam, de itt van a Szervát, Pangrát, Szervát, Bonifát, és a Sofiban pénteken.
0: Sofi? Nálatok Ausztriában? Vagyis hát a szomszédban? A Sofi is a fagyos szentekhez tartozik? Hát figyelj, legyen nálatok hideg pénteken, nálunk már 22-23 fok is lehet, ma meg csak 20. Dehogy is, 18. Nem, annyira azért ne rohanjunk előre, és a reggelünk is eléggé hideg. Géza, köszönjük a bejelentkezést a szomszédból. Május 14-e csütörtök van, és valóban a Pongrácz és Szervác után a Bonifácok érkeznek, a harmadik fagyos szentek. 95 éve született Huszárik Zoltán, magyar filmrendező, a Szimbád és a Csontvári alkotója. Aztán 2 világsztár kollégája, George Lucas, ma 82 esztendős lett, a Csillagok háborúja atya, és ma ünnepli a 74. születésnapját Robert Zemeckis, szintén amerikai filmrendező, a Visszajövőbe filmek, a Forrest Gump és mondjuk a Szám kivetett című filmalkotója. Még mindig Hollywoodban maradunk, Kate Blanchett, ausztrál színésznő, a Tehetséges Mr. Ripley és a Gyűrűk ura filmek sztárja ma az 57. születésnapját ünnepli. Aztán a 78-an köszönhetjük Balmazújváros szülöttét, Kálai Bori színésznőt, énekesnőt, aki Vitrai Tamás felesége volt, és a 60-as évek végétől egészen a 80-as évekig a debreceni Csokonai Színház művésze. És ha már magyar színészek, akkor itt van a mi barátunk, mégpedig a Móka családból. Tudják, kire gondolok, ugye?
2: Mi pedig elbúcsúzunk, gyerekek, mert véget ért a móka mára. Zárul Miki mókatára. De ha tetszed, nem sokára visszavárhatsz Jóska, Sára, Tercsi, Fercsi, Kataklára, s valahány név a naptárba. Eljövök még hozzátok. Viszontlátásra, pajtások!
0: Szia, szia, Miki! Gyabronka, József, bizony, ő volt az egyik móka Miki a Zsebtévében. És Gyabronka művész úr ma a 73. születésnapját ünnepli. Boldog születésnapot kíván neki Debrecen kedvenc rádiója. És végpörgették már ma reggel a Facebookon az üzenő falat, a hirdető falat, igen? Hát köszönjék meg akkor Mark Zuckerbergnek a születésnapján, az amerikai feltaláló, hát hívjuk annak, a Facebook közösségi oldal megalkotója ma a 42. születésnapját ünnepli. De jó kis muzsika ez. Még elhallgatnám, de közben már itt van a New Kids on the Block, és... Danny Wood, az együttes egyik tagja, 57 esztendős lett ma. Step by Step, a New Kids on the Block-tól. És a Wonderful Life, a Hearst-től. A Hertz tulajdonképpen egy szinti pop duó, és a duó egyik fele Adam Anderson ünnepli ma a 42. születésnapját. Boldog
3: névnapot, boldog névnapot! Köszöntjük Bonifác nevű hallgatóinkat! A Bonifác latin eredetű férfinév, jelentése jó sors embere. A magyar népi hagyományban a fagyos szentek egyike. Számos híres képviselője van a névnek, többek között a Bonifác pápák, és nem utolsó sorban ön kedves Bonifác, aki a rádiót hallgatja. Boldog névnapot kívánok
0: neked, Bonifác! És akiknek a következő vidám dalt küldjük a 90-es évek elejéből. És Shanice, akinek egyetlen egy kis lemeze volt, de az nagyon jó. I Love Your Smile. Az énekesnő ma az 53. születésnapján el is énekli a 90-es évek elejének egyik legjobb dalát. 5 perccel, 6:30 után a Best FM-en.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kos, kedvező változásokra számíthat, vigyázzon pénzügyi helyzetére, mert luxus kiadásokra nagyon könnyen elmehet a pénze. Bika, boldogsággal és dinamizmussal teli nap várja, a szíve még szabad, jó eséllyel találkozhat valakivel, akiért gondolkodás nélkül feláldozza a szabadságát. Ikrek, igyekezzen kimaradni azokból a konfliktusokból, amelyek nem érintik közvetlenül. Ha állást foglal ilyen esetben, akkor csak felesleges ellenségeket szerezne magának. Rák, elhatalmasodó romantikus érzelmek vesznek erőt a rákjegyűn, nagyon szerelmesnek érezheti magát. Oroszlán, túl sok helyen kell megfelelnie, egyrészt a hivatásában maximálisan számít önre a főnöke, másrészt családja is igényli az együttlétet, a hétvégére ne vállaljon plusz munkát. Szűz, május a szerelem hónapja, és ön akadálytalanul élvezi is a szerelmet, párja egy életre szeretné magához láncolni, és ez a ragaszkodás kölcsönös. Mérleg, megint erején felül költekezett, és ma egy kölcsönt is vissza kell adnia, nehéz helyzetbe került, szerencsére számíthat egy rokona anyagi támogatására. Skorpió, újból a siker kellős közepén találja magát, szerencsés kézzel nyúl a pénzhez, élvezi a pozíciójából eredő hatalmat és juttatásokat. Nyilas, úgy érzi, hogy szinte minden munka megtalálja önt, eléri teljesítő képességének határait, ha új állást kíván megpályázni, félrevezethetik, ezért ma ne lépjen. Bak, ma a megbeszélések és a tárgyalások kerülnek előtérbe, most üstökön ragadhatja a szerencséjét. Ízantő, keményen meg kell küzdenie a jó eredményekért, lelkesedésének hála minden sikerül, merjen élni és szeretni. Alak, ötleteit és terveit elfogadják, amelyek nagyon meggyőzőek, ingatlan ügyei számításának megfelelően alakulnak.
0: Hogy jól induljon a reggel!
1: Ez a Best FM és a Best Reggel!

kis csemege a 80-as évekből. A Sütörtök reggelben a Modern Talkingot hallották, és a Brother Louis-t természetesen 9 perccel 7 óra előtt. Jó reggel, Debrecen! A 80-as évek után a 90-es évekkel folytatjuk, viszont önök ne 90-nel folytassák az utat, a budai nagyantalon még csak 70-nel sem. Ugye, csirke barátom? Hát azért ott komoly forgalmi korlátozás van, meg egy trafi box, arról ne feledkezzünk el. Csirke is némi mozgolódást látott a trafibox környékén, hogy most betették, vagy kivették. Részletkérdés, a lényeg az, hogy vegyünk vissza a tempóból, és ezáltal baleseteket előzünk meg. Balesetmentes közlekedést kíván mindenkinek Debrecen kedvenc rádiója. És az sem hátrány, hogy mondjuk a családi kassa is érintetlen marad, ami a bírságokat illeti, úgyhogy legyen bírságmentes a mai napsütéses, de elég hideg reggelük. 5-6 fok körül van Debrecenben a hőmérséklet. Egy lánybandával folytatjuk. Négyen a 90-es években úgy hívták őket, hogy All Saints, és a négy csaj közül ketten tesók voltak, az Appleton tesók, Natalie és Nicole Appleton, és kettő közül ma az egyiknek születésnapja van, úgyhogy ezért jön most a szubjektív top 3 az All Saints-től. Nálam a harmadik helyen a Red Hot Chili Peppers dalának a feldolgozása, az Under the Bridge.

0: De ezek nem csak feldolgozásaik voltak. Nálam a number van a csapat eredeti saját slágere, Leonardo DiCaprio, a Part című filmjének a zenéje, a Pure Shores, és akkor írja Ancsa, hogy a Mák utcán is aktív a box, a Trafi box.
1: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván!

Ray Dala a csütörtök reggelben. 7 óra van, ez Debrecen kedvenc rádiója, és mivel hogy 7 óra van, tudják, hogy most következik a reggeli villámvox. Kezdjük az edzést a training season-nel.

mert ugye egy kicsi mozgás senkinek sem árt. Dua Lipa és a Training Season című dalát hallhatják hamarosan. Ha önök is úgy gondolják, ezt kérek egy egyest SMS vagy Viber üzenetben. Vagy induljunk a Tiszához?

0: Horváth Tomi lesz a kettes, és a hármas pedig 2000 nyarának egyik legnagyobb klubslágere, Mojo és a Lady Hear Me Tonight. Amíg Jézus elmondja a legfrissebbeket, én számolgatok itt ezen a papíron.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
5: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
6: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, Kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
7: A gyógyszer házhoz megy a saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
8: Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja. Debrecen Drive, május 29 és 31 között a debreceni Nagyerdőn. Minden, ami gurul, egy helyen. Új autók, sportautó, oldtimerek, drift és motoros show-k, modellvasút és Lego kiállítás, motorok, Vespák, amerikai filmes autók, közszolgálati járművek, Devil Tooling országos találkozó. Ritkaságok, gyerekjátékok, izgalmas programok egy helyen a gyereknapi hétvégén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
9: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
10: 5. alkalommal rendezik meg a Szakma Fesztivált. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen, és több mint 1000 kilométer teljesítettek az egyetemen. Szilágyi Jézus vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Best FM-en.
10: A pályaválasztás előtt álló fiatalokat várja a Debreceni Szakma Fesztivál a Dósa Nádor téren, ahol testközelből ismerhetik meg a különböző hivatásokat, számolt be róla a Dehír. A szombati eseményen a Debreceni Szakképzési Centrum és a Debreceni Egyetem is bemutatja képzési lehetőségeit, miközben a látogatók gyakorlati programokon keresztül is bepillanthatnak egy szakma mindennapjaiba. A szervezők célja az, hogy a diákok ne csak tájékoztatást kapjanak, hanem személyes élmények alapján könnyebben dönthessenek a jövőjükről. Több standnál interaktív bemutatók, eszközpróbák és szakmai beszélgetések is várják az érdeklődőket. A rendezvényen hangsúlyt kap az is, hogy a munkaerőpiacon milyen szakmák iránt nőtt meg leginkább a kereslet. A szervezők szerint fontos, hogy a fiatalok időben találkozzanak a lehetőségeikkel, mert ez később tudatosabb pályaválasztást eredményezhet. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel most a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
11: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök tágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre juttatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
10: Több mint 1600 kilométert teljesítettek együtt a Debreceni Egyetem dolgozói egy különleges, mozgásos kihívás részeként, írja az Unideb. A kezdeményezés célja az volt, hogy a közösségi élményé tegye a rendszeres testmozgást, miközben a résztvevők saját teljesítményükkel közösen érnek el egy kitűzött célt. A dolgozók különböző mozgásformákkal gyűjtötték a kilométereket, így a program nem csak sportolási lehetőséget jelentett, hanem közösségépítő szerepet is kapott. A szervezők szerint az egészségtudatos életmód támogatása egyre fontosabb a munkahelyeken is, mert a rendszeres aktivitás hosszabb távon a fizikai és mentális állapot javulásához is hozzájárulhat. A kihívás résztvevői végül jelentősen túlteljesítették az eredeti elképzelést, ami jól mutatja, hogy sokan nyitottak a közös mozgásra és az egészségesebb életmódra.
0: Egy órával ezelőtt igen 5 fok körül volt a hőmérséklet. Most a napsütésnek köszönhetően már 8 fok is lehet Debrecenben, de hogy mi lesz a folytatásban, arról még meghallgatjuk Écost.
12: Az időjárás jelentés támogatója a www.villáskertészet.hu. Dísznövényben otthon vagyunk.
10: Több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de északnyugaton erősebben megnövekszik a felhőzet, és ott záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A déli szél néhol megélénkül, 18 és 23 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb, naposabb időszakra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk.
0: Lehet zápor, zivatar, de mégis a hét egyik legcsendesebb napja lesz a mai. A következőkre ugyanezt már nem lehet elmondani, mert a mai szinte esőmentes lesz, de azért a péntekre meg a szombatra mondanak ám rendesen esőt, és hát esik eső. Hadd essen, a Best FM-en érkezik.
13: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: A ma reggeli villámderbi győztese Áronéknál teljes volt az egyetértés az autóban, és szerintem Miron, neked is be fog jönni, amit már is hallasz.

0: hogy mire táncoltunk 2000 nyarán, 26 évvel ezelőtt. Például Mojo dalára, gondolom sokan most reggel, akár az autóban is megmozgatták egy picikét magukat. Ez volt a Lady Hear Me Tonight.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Jó reggelt a Best reggellel.
0: Péntek az én napom, egyébként csütörtök van, a testem is a zenére hangolom. Hát megmozgattuk önöket az előző Lady Hear Me Tonight című dallal. Ibikének bejött, úgy látom, és Ferkó neked is. Köszönjük a szavazatot mindenkinek. A harmadik helyen akkor most már tudjuk, hogy mi végzett. Dua Lipa, ha már a mozgásnál tartunk, jön a training season, egy napsütéses és még elég hűvös reggelen, 8 fok van Debrecen, ma 20 fok körül értékek jönnek, holnap ennél még melegebb, de nem lesz ilyen szép, tiszta, csendes idő, mint ma, hanem esős napok előtt állunk, ami a hétvégét illeti szintén, ami pedig a mai napot, itt vannak a fagyos szentek, hát a harmadik a sorban a Bonifác nevű kedves hallgatóink napja a mai, akik persze jót is cselekedhetnek, mert azt tartják velük kapcsolatban, hogyha ma például sütne a nap, hát hét ágról ragyog, akkor jó termésnek néznénk elébe. Vannak esetleg olyan Juliannák, akik ma ünneplik a névnapjukat? Elvileg a május 14-e egy a Juliana napok közül, persze a legtöbben februárban már a köszöntésen túl voltak. Akik pedig felkészülnek, holnap valóban pénteken Szonya, Zsófia és Szofi nevű kedves hallgatóink névnapja lesz. Nevezni már akár most is lehet őket, de azért annyira ne rohanjunk, mára jöhetnek a Bonifácok. bestfmdebrecen.hu, kizárólag ezen a címen tudják az érvényes regisztrációt megejteni. Andrea, köszönjük az infót, a robot zsaru ma is dolgozik a Mák utcában, és egyébként ma reggel már kaptunk bejelentést a Budai Nagy Antalról is. Nos, 10 percünk van fél nyolcig hátra, ma ilyen szavazós, szavaztatós hangulaton van. Mit szólnál neked egy újabb, már filmmel kapcsolatos villámvokshoz, part 2. Az az igazság, hogy ma ünnepli a születésnapját az a rendező fenomén, akinek két zseniális filmet köszönhetünk, az egyik egy trilógia, és én annyira szeretem mind a kettőt, hogy nem tudok dönteni, hamarosan Robert Zemeckist kivel, vagyis hát mivel köszöntsük fel a születésnapján. Adjanak ötletet, jó? Ki szeret

0: ezzel a dallal megyünk tovább. Mindjárt.
1: Valóban a rakpart érkezik, de érkezett egy friss közlekedési információ. Gyorsan bemondom, Niki írja, hogy a nagyállomásnál baleset történt. Niki, köszönjük, pontosítsuk, jó? Tehát hol a nagyállomásnál pontosan, és az sem gond, ha megírjátok, hogy pontosan mi. 6 perccel fél 8 előtt mindjárt irány a rakpart, mert...
0: A jó zenékből sosem elég.
2: Hamarosan folytatjuk.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
3: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 per C, www.vagép.hu.
5: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
6: Kardó, az alvás szakértője.
7: Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjat Jéko 7 Super Hybrid.
8: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
7: Irány az Osan, spórolj okosan!
9: A Hajdúhús Én Csiklandó kínálata.
10: Szerdától szombatig a sertés csontos karaj kilója csak 1399 forint, a sertés tepertő kilója pedig csak 2499 forint.
11: A Diószegi út 7, az Egyetem Sugár út 54 szám alatt és a

0: Rózsa Parkban.
1: Minőség, tradíció, kedvező ár.
0: Hajdúhús. Gyereknapi családélmény május 31-én a Tubatanyán. Ingyenes látogatás, állatsimogatás, gyerekprogramok, kemencés és grillételek várnak. Tubatanya. Töltődés a természetben.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
4: Hey, this is Anastasia.
5: Hello, I'm Calvin Harris.
6: This is Carly Rae Jepsen.
7: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
2: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.

0: A rakpart után a csütörtök reggelben térjünk vissza Debrecen belvárosába, mégpedig a nagy állomás elé, az átvezető, a 4-es átvezető szakaszán a kereszteződésben baleset történt, többen jelezték. Nem tudjuk mi, azt sem, hogy pontosan ott, azon belül hol, és hogy kiket akadályoz, azt sem biztos, hogy már akadályoz, mert hogy lehet csak egy rövidke találka volt, aztán továbbálltak a felek. Tehát, még egyszer, baleset a nagyállomás előtt a Petőfi téren, és Trafibox aktívan a Mák utcában, illetve az is elképzelhető, hogy a budai nagyontalon is. 500-540 és 30-933-1046. Ma egy újabb villámvoksot tartottunk, már filmes területről, hiszen ma ünnepli a 74. születésnapján a rendező fenomén Robert Zemeckis, akinek a neve alapján, be ezt nem tudtam, litván származása van, Litvániából származott, Oscar-díjas amerikai producer, rendező, olyan filmeket készített, mint a Jól áll neki a halál, aztán a Szám kivetett, Tom Hanks-el, a Forrest Gump, Tom Hanks-el, és 1985-ben a legnagyobb dobása a Vissza a jövőbe, a Back to the Future volt, és nekem mind a kettő akkora kedvencem, a Vissza a jövőbe is, meg ugye a Forrest Gump is, hogy nem tudtam dönteni, melyik alkotásával köszöntsük fel a ma 74 éves Robert Zemeckist, és ezért az önök segítségét kértem, és igen, a végeredmény megszületett, úgyhogy egy perccel, 7:30 után vajon mivel folytatjuk? A visszajövőbe, vagy a Forrest Gump-bal?
1: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
2: Igazán fura, mik maradnak meg az ember fejében. A születésemre például nem emlékszem. Viszont arra jól emlékszem, mikor hallottam először a világ legédesebb hangját.
3: Ide leülhetsz, ha akarsz.
2: Sose láttam olyan szépet életemben, mint az a kislány. Olyan volt, mint egy angyal.
3: Na most mit bambulsz? Leülsz vagy nem? Mi baja van a lábadnak?
4: Á, semmi baja, köszönöm. A lábam olyan egészséges, mint a mak.
2: Csak ültem mellette a buszon, és beszélgettük egész úton az iskoláig.
4: A mamám azt mondta, hogy olyan görbe a hátam, mint a kérdőjel. Ettől meg olyan egyenes lesz, mint a...
2: És a mamán kívül csak ő beszélgetett velem, vagy kérdezgetett.
3: Te hülye vagy, vagy csak megjátszol?
4: A mama azt mondja, hogy mindig az a hülye, aki mondja.
3: Jenny vagyok.
4: Én meg Forrest. Forrest Gump.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: És a legfrissebb közlekedési információkkal és a Forrest Gump után sokan örültek ennek a bejátszásnak. Edinával folytatjuk, azt írja, akinek nagyon sietős, az a Kishegyesi utat most kerülje, mert nagy valószínűsége ott elromlott a sorompó. Látom a fotók alapján, jó hosszú sor van már most is, tehát a vasúti átjárónál, a Kishegyesi utánál.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Pontosabban hallgatóink jelentik az utakról. Andrea és Laci az állomásnál a Petőfi téren a Coop melletti sávban egy kis autónak hátulról neki ment egy teherautó, így azt a sávot teljesen blokkolják. Laci ugyanezt írja, hogy a baleset ott a lezárt szakasznál van, úgyhogy jó kis torlódás van így is, meg úgy is. Tehát akkor a Petőfi téren, a Coop mellett, és úgy néz ki, hogy a kis hegyesi úton meggyógyult a sorompó. Írta utána Edina, hogy úgy látom, hogy csinálják éppen, és most el is indultak az autók, de hát jó, hosszú sor alakult ki, azért, mert egy jó darabig nem lehetett áthaladni a kis hegyesi úti vasúti átjárónál. 8 perc elmúlt el 7:30. A csütörtök reggelt a kanadai csalogánnyal, Celine Dionnal folytatjuk, hamarosan pedig jön a reggel gondolata is.

0: kéri, hogy maradjál.
1: Önnek mi jut eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
2: A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást szeretik azok, akik egy hazában élnek. De ezt olyan nehezen értik meg az emberek.

0: A Best FM-en a New Level Empire dalát hallották 8 perccel 8 óra előtt. Ez is egy hazai volt, és a következő is az lesz, csak ez már valóban magyar nyelven. A csütörtök reggelben, ahova érkeznek a közlekedési információk, például Helgától, azt írta, hogy a nagyállomás környékén azért is nagy a tumultus, mert hogy több osztály kiránduló buszt látott, gyermekcsoportokat, hát őket hozzák a szülők az állomásra, és van, aki busszal megy, hát lehet, hogy nem onnan, valaki meg ugye vonattal, és ezért van tényleg a nagyállomás környékén ilyen nagy felfordulás, nem beszélve a Petőfi téren az út javításról. Azt írja Sándor, az oktatónk, hogy a nagyállomásnál le van zárva a zebra, és a gyalogosok ugyanúgy mennek át, mintha nekik zöld lenne, de mennek az autósok is, sajnos nem figyelnek, úgyhogy kedves autósok és kedves gyalogosok, mindenkitől még a megszokottnál is nagyobb figyelmet kérünk a nagyállomás környékén. És aztán Sándor írja, hogy a Balmazújvárosi úton sem működött, vagy működik a vasúti átjáró? Mi a helyzet most? Írja meg, vagy mondja el nekem 500-540, vagy 30-933-1046. Készül még a reggeli a konyhában? Igen? Akkor oda megyünk. Ez a konyha. Százszor visszajátszott.
1: Beébert rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon kibontom, ha eljön az ideje.

Elnök úr, köszönjük a szíves közreműködést a 90-es évekből, Mr. President, és egy eurodiszkó sláger, mégpedig a Give a Little Love Salt, a Pest FM-en 8 óra van, már is folytatjuk Taylor Swift-tel.

A következő óra egyik születésnaposa a Milli Vanilli egyik fele. Jó, hát a sajnos a másikat már nem tudjuk köszönteni, mert ő elhunyt. Feb Morven lett, ma 60 esztendős, úgyhogy érkezik, és a Girl, I'm Gonna Miss You. Na meg, megemlékezünk a világ egyik legismertebb énekeséről, aki már 28 éve, hogy nincs velünk, úgy hívták, hogy a hang, vagy ahogy mindenki ismerte, Frank Sinatra.

0: Zenék.
1: Zenék.
0: Változatosan.
1: Best FM.
0: Best FM.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
4: Csak az a szép zöld gyep.
5: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
4: Csak az a szép zöld gyep.
6: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutzban.
7: Irányoz XXX Lutz!
6: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
8: Debreceni krumplilángos, Érinyi utca 20, a Honda szalon mellett. Gyere és kóstold meg!
9: Tűz, hús, szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték? Akkor Mirázs. Asztalfoglalás mirázsétterem.hu.
1: Ez reklám volt.
0: A Best FM-en.
10: A májusi eső aranyatér komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a csapadék. A vármegyében is csatlakoztak a vágatlan májushoz, és új korszak kezdődik az érsebészeti ellátásban. Szilágyi Ícus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
10: Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a terméskilátásokat. Ezt mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
11: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelő állományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett, várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
10: Egyre több település csatlakozik a vágatlan májushoz. Ez a kezdeményezés a természetesebb zöld területek kialakítását ösztönzi, számol be róla a HAON. Az akciót Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hirdette meg még a hetekben. Most Hajdúszoboszló és Nádudvar is csatlakozott a felhíváshoz. Ennek lényege, hogy bizonyos területeken ritkábban nyírják a füvet, ezzel támogatva a beporzó rovarok megjelenését és a biodiverzitás erősítését. A program ugyanakkor megosztja a lakosságot, mert vannak, akik a rendezettebb közterületeket részesítik előnyben. A települések vezetői szerint az egyensúly megtalálása a cél, vagyis hogy bizonyos részek természetesebbek maradjanak, miközben a forgalmasabb közterek továbbra is gondozott képet mutassanak. Új korszak kezdődhet a debreceni sürgősségi érsebészeti ellátásban, amely a betegek gyorsabb és korszerűbb kezelését segítheti, írja az unide.hu. A fejlesztések célja, hogy az akut állapotban érkező páciensek minél hamarabb megfelelő ellátáshoz jussanak, mert bizonyos esetekben az időveszteség súlyos következményekkel járhat. A szakemberek szerint az új megoldások és az ellátási rendszer fejlesztése jelentősen javíthatja a beavatkozások hatékonyságát, miközben a betegek biztonsága is növekedhet. Az érsebészet területén különösen fontos a gyors döntéshozatal és a modern technológia alkalmazása, ezért az egyetemi klinikán kiemelt figyelmet fordítanak az innovációra. A változások hosszabb távon nem csak a régió, hanem távolabbról érkező betegek számára is kedvező egészségügyi lehetőségeket teremthetnek.
12: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
10: A hét közepén marad a változékony tavaszias időjárás, helyenként zivatarokra is számíthatunk. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkülhet, helyenként megerősödhet. A hőmérséklet csúcsértéke 23 fok lehet. Pénteken sok lesz felettünk a felhő, de azért rövidebb, hosszabb napos időszakra is számíthatunk. Több tájegységünkön kísérik élénk lökések a déli eszelet. Az ivatarok környezetében erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalban 2-10 fok közé hűl vissza a levegő, napközben akár 24 fokot is mérhetünk.
7: Köszönjük szépen, Icus, hallva az előrejelzéseket és az elmúlt napokat, mondhatjuk, hogy ez a csütörtök az eddigi legnyugodtabb, csendes napunk. A közlekedés szempontjából sajnos nem. Mi a helyzet a Petőfi téren? A Kóp mellett egy kis teherautó és egy személyautó ütközött. Ott vannak még vajon?
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
7: És igen, indul egy újabb óra, amelyben játszani is fogunk.
13: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: Hiszen a csütörtök reggelben is folytatjuk a pizza majálissal kapcsolatos játékunkat. Érdemes lesz figyelni. Hamarosan érkezik a ma reggeli kérdés a csütörtök reggelben.

0: Csak vidáman, ez a Best FM, a TNT dalát hallották a 104,6 MHz-en.
1: Oviba!
2: Sziasztok!
1: Suliba! Munkába menet!
3: A Best reggel ott van veled!
0: Az volt a címem, hogy hallgasd, hogy zsonga tavasz. Hát én nem tudom, 6 óra előtt, amikor tekertem befelé 0 és 5 fok közötti hőmérsékleti értékekben, akkor lehet, hogy zsongott a tavasz, csak a fogam vacogásától

0: srácok, akár esetlegesen ma ünneplő Juliannák. Őket is köszönti Debrecen kedvenc rádiója a csütörtök reggelben.
1: Köszöntjük Bonifác nevű hallgatóinkat! A Bonifác latin eredetű férfinév, jelentése jó sors embere. A magyar népi hagyományban a fagyos szentek egyike. Számos híres képviselője van a névnek, többek között a Bonifác pápák, és nem utolsó sorban ön kedves Bonifác, aki a rádiót hallgatja.
0: Három közlekedési információ a Téglási Nagykanyarban, Trafipax a Mák utcában, Aktív Box és nagy valószínűséggel a Budai Nagyantalon is, de nem biztos. Ami viszont biztos, hogy érkezik a Milli Vanilli egyik nagyslágere a 80-as évekből, mégpedig azért, mert ma lett a csapat fele, Feb Morven, 60 esztendős. Hát tudjuk, hogy végül is nem ő énekelt, de azért imádjuk ezt a dalt, így

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az Egyetem Sugárúton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetem Sugárút 75 a körforgalomnál.
2: Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9 685 140.
3: Pizza majális május 16-án. Olasz pizza és korlátlan limonádé most csak 1500 forint. Fesztivál hangulat, nyereményjáték, meglepetés műsor. Regisztrálj az elsőbségért fandangosportpub.hu. Május 16, Fandango étterem, Ibolya utca 1.
4: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutz-ban.
5: Irányoz XXX Lutz!
4: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
6: Anya, elmegyünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk.
7: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
6: Igen! Cseréltem kereket, voltak buborékok, autóztam, és tigrisesre festették az arcomat. Elmegyünk most is?
7: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi. És képzeld, most még báb előadás is lesz.
6: Báb előadás? De jó!
7: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát!
8: Az előbb hallhatták, hogy mi várható még szombaton, május 16-án pizza majális a Fandango étteremben. És hogy mi várható a Best FM-en egy játék ezzel kapcsolatban, a tét ma is egy 10.000 forintos utalvány a Fandangóba. Írják még nekem SMS vagy Viber üzenet formájában, hogy mekkora összértékű nyeremény játékkal készülnek a szervezők. Többször elmondtuk már, könnyen ki is nyomozható, ezért leszek olyan gonosz, hogy most nem adok segítséget. Írják meg ezt az összeget nekem, és nyerjenek egy 10.000 forintos utalványt. Szóval szombaton a Fandangóban az Ibolya utca egy szám alatt reggel 9 és este 10 óra között a játékokat illetően mekkora összértékű nyereményjáték lesz. Hajrá! Sok sikert! Sorsolni az óra végén fogok.
9: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
10: Ez reklám volt.
9: A Best FM-en.

Fincsi volt ez. Riptide a Best FM-en. Vance Joy dalát hallották, aki korábban egyébként futballista volt az otthonában, a kenguruk földjén, Ausztráliában, aztán pedig ezzel a 2013-as Riptide című slágerével igazából ezzel sikerült befutnia, és ahogy befutott, úgy ki is futott, mert hogy igazából több slágert nem nagyon tudnánk emlegetni tőle, nem úgy, attól az énekestől, aki pedig pont 28 évvel ezelőtt hagyott itt bennünket, úgy hívták, hogy a hang, és úgy is, hogy az öreg kék szemű. Kétségtelen, hogy a 20. századi legnagyobb hatással bíró és egyik legnépszerűbb zenei művész volt Frank Sinatra, aki tehát ezen a napon hunyt el, mégpedig 82 éves korában. Most ráemlékezünk a szubjektív top 3-mal. A harmadik

nem csak kiváló énekes volt, hanem kiváló színész is, a díjainak pedig se szeri, se száma, Oscarok, Grammy, Golden Globe-ok, az olasz származású pop jazz énekesnek és színésznek. Nálam a number van Frank Sinatra-tól a New York, New York. 2 perccel 3:49.

0: Rég várok valakire, vagy inkább rég várok valamire, hát olyan rég nem várnak, mert hogy olyan 8:30 körül hirdettük ki a Pizza Majális mai játékkérdését, és azt mondtam, hogy az óra végén még a hírek előtt sorsolunk egy 10.000 forintos hát fandangó utalványt. A jó válasz természetesen az volt, hogy 150.000 forint összértékben lesz majd nyeremény szombaton a Pizza Majálison, de hogy ki lehet ott, vagy éppen bármikor, amikor akar, 10.000 forintos utalvány a fandangótól. József, Mocó József, ma a tiéd lett, gratulálunk hozzá.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Még egy óra a reggel.

0: születésnapos Olli Mörzel. Aki nem egyedül, hanem Demi Lovatoval érkezik majd, és Up című közös dalukkal. És akkor még egy születésnapos, igaz, itt a dal lett az... Na ne! Már 29 éve! Pedig, mintha tegnap lett volna. 1997 májusában jelent meg... Hát a 90-es évek egyik legdöbbenetesebb dala, ami tudjuk, hogy miről, kiről szólt.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Az arany útja. 700 éves a magyar aranyforint. Szikrázó tárlatzárás a Déri Múzeumban. Aranyat érő családi programsorozattal várunk május 16-án, szombaton 14 órától. A rendezvényen ki más? Arany Zoltán tart interaktív hangszerbemutatót, lesz játékos pénzverés, érmemásolatkészítés, könyvbemutató és kurátori tárlatvezetés. Minden belépő jegy mellé jár egy ízletes aranyforint. Jegyinformáció derimuseum.hu.
4: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjat Jéko 7 Super Hybrid.
5: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
4: Irány az Osan, spórolj okosan!
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyár Debrecen.
7: Ez reklám volt.
8: A Best FM-en.
9: Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus. A gazdasági kihívásokról értekeztek az egyetemen, és újabb iskolában helyeztek ki defibrillátort. A mikrofonnál Szilágy Jézus.
8: Hírek a Best FM-en.
9: Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudomány Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött. Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
10: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
9: A gazdasági kihívásokra keres közös válaszokat a Debreceni Egyetem és a régió vállalkozói szektora, számolt be róla az unide.hu. A szakmai egyeztetések középpontjában az áll, hogyan lehet az egyetemi tudást, kutatásokat és innovációs eredményeket még hatékonyabban összekapcsolni a vállalkozások mindennapi működésével. A résztvevők szerint a gyorsan változó gazdasági környezetben különösen fontos az együttműködés, hiszen az új technológiák, fejlesztések és piaci alkalmazkodás komoly kihívás elé állítják a cégeket. Az egyetem szerepe nem csak a képzésben, hanem a gyakorlati megoldások kidolgozásában is egyre hangsúlyosabb lehet. A cél hosszabb távon az, hogy olyan partnerségek alakuljanak ki, amelyek egyszerre erősítik a térség versenyképességét és segítik a vállalkozásokat a gazdasági nehézségek kezelésében. Újabb debreceni oktatási intézményben helyeztek üzembe félautomata defibrillátort, amely sürgős helyzetben akár életet is menthet, számolt be róla a Dehír. Az eszközt a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikumban helyezték ki. A cél, hogy szükség esetén gyors segítséget lehessen nyújtani olyan rosszul létek esetén, amikor minden perc számít. Az iskolában tanuló diákok, pedagógusok és dolgozók így nagyobb biztonságban érezhetik magukat, hiszen egy hirtelen szívmegállásnál a gyors beavatkozás jelentősen növelheti a túlélés esélyét. A kezdeményezés részeként nem csak az eszköz került az intézménybe, hanem hangsúlyt kapott az is, hogy minél többen ismerjék meg annak használatát. A szakemberek szerint különösen fontos, hogy közösségi terekben és iskolákban is rendelkezésre álljanak ilyen beredezések, mert vészhelyzetben akár laikusok is segítséget nyújthatnak. A program célja hosszabb távon az, hogy Debrecenben minél több intézmény váljon felkészülté a gyors életmentésre. Kezdetben sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul a következő napokban. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
11: Bárhol is vagy, ott van vele.
8: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Rúzsa Magdolna és az Éden Debrecen kedvenc rádiójában természetesen a csütörtök reggelben, illetve hát most már lassan csütörtök délelőttben.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel! Sok zenével és friss hírekkel.
0: Ha valaki éppen most ébredt 10 perccel fél 10 előtt, akkor nyugodtan mondhatjuk neki, hogy a hasára süt a nap. Igazából 6 órakor is ilyen szép napsütéses idő volt, csak jóval hidegebb ennél. 0 és 5 fok közötti értékekkel kezdtük Debrecenben. Most ilyen 13 fok lehet a belvárosban, és napközben pedig körülbelül 19-20 fok várható napsütéses nyugodt csütörtökünk lesz. Reméljük közlekedési szempontból is. Persze a fennak akadást okozó tényezők megvannak, a Honvéd utcát még mindig csinálják, le van zárva, az egyik irányból lehet eljutni A-ból B-be és B-ből A-ba, nem? Aztán ott van a Petőfi tér, ahol ma reggel még baleset is történt, tudják, ott az Erzsébet utcánál ott is vannak lezárások. Ja, és van Trafipax is, el ne feledkezzünk róla, Téglásnál a Nagykanyarban mérnek jó utat és balesetmentes közlekedést önöknek. A születésnapos Oli Mörzel, aki tehetségkutatót nyert, mégpedig Angliában, ő volt a brit X-Faktor 6. évadának, hát ha nem is nyertese, mert csak a 2. helyen végzett, de azért annyi slágere volt, hogy kiérdemelte, felkötte.

közös daluk a Trouble Maker, de akkor most jön egy másik duett, de már Demi Lovatoval, mégpedig Oliver's 42. születésnapján, ez az Up a csütörtök reggelben el.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
2: Kardó, az alvás szakértője.
3: Segítsen gyermekének abban, hogy a világ legjobb egyetemei felé vezető úton magabiztosan haladjon és sikeresen helytálljon. A Debreceni Nemzetközi Iskola diákjai Magyarország és a világ kiemelkedő egyetemeire nyertek felvételt. Regisztráljon egy személyes látogatásra az isd.debrecen.hu oldalon és ismerje meg eredményeinket.
4: Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüveg keretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
5: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutzban.
6: Irányoz XXX Lutz!
5: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
7: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
8: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 percé, www.vagép.hu.
9: A reklám után újra
10: Debrecen zenei kedvencei.
9: Megállás nélkül.
11: Hi, we're the Pussycat Dolls.
12: Hi, this is Lionel Richie.
13: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
14: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
9: Bárhol is vagy, ott van veled
15: a Best FM.
9: A Best FM.

0: Ez a West FM. Robin Schulz Vezdalát dolgozta fel, az Alanét, Gréta pedig közlekedési információhoz küldött nekem. Egy korábbi dilemmámat eloszlatva, azt írja, hogy igen, Laci, a Budai Nagy Antalon aktív a box, egyébként a Mák utcában is aktív volt. Május 14-e van, és csütörtök, és el is indítok egy muzsikát, ami a következő ma ünneplő születésnapossal lesz kapcsolatos. Bár lehet, hogy ez még nem fog segíteni a megfejtésben önöknek. Ez lenne a muzsika, és közben mondok néhány történelmi eseményt a mai nappal kapcsolatban. 230 éve annak, hogy beadták az első himlő elleni oltást, 1796-ban Edward Jenner nevéhez fűződik. 173 éve Gell Borden feltaláló nő szabadalmaztatta a sűrített tej előállításának módszerét. Tudják, mi az a sűrített tej? Amiért hajnalban vagy éjszaka az éjleple alatt kiosontunk a hűtőszekrénybe. Kintottuk a frigidert, letekertük a kupakját, és jó nagyot szippantottunk belőle. Mármint a jóból, a sűrített tejből boldog születésnapot kívánunk neki. 164 éve egy Adolf Nikol nevű hölgy a kronográfot, a stopperórás időmérő szerkezetet szabadalmaztatta Svájcban, vagyis hát találta fel. És nagyon fontos a magyar orvostudomány szempontjából, hogy 129 éve ezen a napon avatták fel az első magyar orvosnőt, akit úgy hívtak, hogy Hugonai Vilma. 1908. május 14-én indult útjára az első utasszállító repülő, és 1955. május 14-én 71 éve írták alá a Varsói szerződést. Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyarország, az NDK, Románia és Szovjetunió Varsóban írta alá ezt a szerződést, amely a barátságról, együttműködésről és a kölcsönös segítségnyújtásról szólt. A film zene pedig Indiana Jonesról, és hát gondoltam, hogy ez alapján még nem tudják, hogy ki lett ma 82 esztendős. Neki képzeljék el, van köze az Indiana Jones filmekhez, legalábbis a kettőhöz, de mégsem ezért, hanem ezért imádjuk őt. Nyolcvankét éves George Lucas, amerikai filmrendező, a Lucasfilm atya, az American Graffiti után a Csillagok háborúja rendezője, Star Wars filmek alkotója, és igen, az első két Indiana Jones filmnek ő volt a forgatókönyvírója egyébként. Életműdíjat kapott, Oscar-díjat 1982-ben. A 82. születésnapján köszöntöttük a Best FM-en, ahol születésnapos rendező után születésnapos dal következik, még a születésnapos Best FM rádió hallgató előtt. 29 éve annak, hogy 1997-ben megjelent a... Oh!
1: Hiya, Bobby!
2: Hi, Ken!
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken!
1: Jump in!

0: Martin Garrix 5 perccel 10 óra előtt a Best FM-en és az Animals című dala, és hát a Martin Garrixnek a 30. születésnapja. Közben megérkezett Szabó Anita, akivel nyilván a születésnaposokról is fogok beszélni, de előtte, mivel hogy Sándor közben telefonált, sűrített tej. Anita, megvan neked a sűrített tej?
1: Meg, igen.
0: Sándor felhívott, és azt mondja, hogy olyan gonosz volt, hogy miután éjszaka kilopózott a hűtőhöz, és kiszippantotta a sűrített tejet a tubusból, felfújta.
1: De várjál, de ezt hány évesen?
0: Hát én nem tudom, nem árult el.
1: Ez most ma este volt, vagy 20 éve, nem mindegy.
0: Hát, most van a születésnapja a sűrített tejnek, mert ekkor találta fel egy Gail Borden nevű feltaláló nő. Én szerintem igen.
1: Nem jött szembe szerintem évek óta sűrített tej.
0: 173 éve egyébként, hogy létezik a sűrített tej. Ugye sokan löttyintették a kávéjukba, sokan meg úgy nature, alla nature.
1: Igen. Nyilván az egy kuriózum volt gyerekként sűrített tejre rámenni.
0: Kicsit olyan, azt mondta Sanyibit, hogy amikor kikajálod a szaloncukrot a fáról, és visszahajtod a papírt, mintha ott lenne. Ez kávé ugyanaz, hogy felfújta, visszafújta a tubust. És igen, akkor anyuka ment, és lötyintett volna a kávéjába, és hej, már megint a tejüzem, valami selejtet gyártott.
1: De volt egy hasonló is a tejpor. Én emlékszem, hogy amikor általánosul is voltunk, akkor vettünk tejport a boltba, és azt a tenyeredbe öntötted, és így felnyaltad belőle. Nagyon-nagyon finom volt akkor a tejpor, vagy csak azért, mert gyerekkor nekem nem volt ez?
0: De,
1: meg?
0: Volt, igen.
1: Tejpornyalás.
0: És amikor nagyon mohó voltam, akkor köhögtem is utána.
1: Akkor máshova szippantottad.
0: Na, azt írják a hallgatók, hogy egyébként, ha valakit érdekel, ez nem a reklám helye, de igenis van még sűrített tej. Lehet, sokan kedvet kaptak hozzá a mai születésnap kapcsán. Na, ne halljuk a Best FM Rádió születésnapos hallgatóinak a neveit.
1: Vejcini Papi Bolyát az unokatestvére Gyöngyi nevezte be szülinapja alkalmából. Ünnepel ma Illés Gabriella, a férje köszönti. Zudorné Dombrádi Zsuzsát az anyósáik nevezték be. Zsuzsa imádja a kreatív dolgokat, például üvegfestés, gyöngykirakó, és minden, ami kézügyességgel jár. Kecskés Józsefet a kedves kolléganője Magdika nevezte be. Boldog szülinapot, Kecsó! Ő a telepvezető, akire mindig mindenki számíthat. Fodor Csengét anya, apa és testvére ünneplik ma a 16. szülinapja alkalmából. Faragó Csabánét, az egész nagy család köszönti drága mamát. Marika is ünnepel ma, az anyukáikat köszöntik lányai, illetve vejei és unokája Sára is. Horváth Gabriella sem maradt ki, akit lánya Petra üdvözöl, és szülinapja alkalmából szülésznő volt korábban Gabriella, ezt tudjuk róla. Molnár Jánosnét is ünneplik, a tesója, jó magát is, és az ikertesóját Tibort is, szóval ők együtt ünnepelnek. Dankai Enikőt és Tibort is köszöntik, Iker párt, az édesanyjuk nevezte őket, és nagyon-nagyon szereti. A két gyermekét Bíróné Kutas Irén is ünnepel, Bíró Lajos jóvoltából. Tóth Attillát, vagyis Pistát, a Virág család köszönti. Dobos Gyurit a felesége, és kíván neki minden szépet és jót, aki nagyon sokat dolgozik a kertben. Dobos Gyuri papát pedig lánya Marica, veje Peti, unokái Zsombi és Hanna is köszöntik. Varga Lili ma lett 11, az anyája, anyukája és az apukája is köszönti. Veres Kovács Alexandrát a szülei nevezték, aki már 2 hetes kislányával ünnepel ma. Kovács Gergő is ünnepel, krisztusi korba lépett, Veres Kovács Alexandrát is sokan köszöntik, Budaházi Noel ma lett 13, Áron és Emily is köszöntök, illetve az anyukája, Barca Jászmin egy igazi tündérhercegnő, őt is köszönti a család, Büte Tibort a felesége Tündi nevezte, és nagyon szeretné meglepni a tortával, Szentesi Kristóf is szülinapos ma, 24 éves, Isten éltesse, és sok sikert kívánunk a diplomához, még előtte áll, de hát szerintünk ez már meg lesz, mi megadjuk neki, és dr. Deák Ferenc is ünnepel ma, az édesanyukája jóvoltából, aki ma lett 26 éves.
0: Vannak még? Nagyon sokan voltak.
1: Rád várnak már csak.
0: Hát, akkor még várniuk kell egy picikét, mert hogy mivel, hogy 10 óra van, ezért most csak ennyit mondok.
2: A mai reggel informátora.
0: A mai reggel informátora Helga lett, aki egyébként a nagyállomás környékéről jelentkezett be. Köszönjük az infóját, az ajándéka.
2: Nyereménye! Egy melans pizza! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: De hogy kié lesz? A kis angyal tortája az majd csak a következő óra elején fog kiderülni, mert előtte elmondjuk a híreket, utána érkezik az Inner Circle,

Sheeran, az Azizammal. És hogy miért érdemes velünk maradni? Hát egyrészt azért, mert hamarosan kiderül, hogy ki lesz a csütörtöki torta, másrészt azért, mert Sam Smith is ezt kéri majd.

0: jó zenékből sosem elég.
1: Hamarosan folytatjuk.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
3: Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket a fődíj egy Zsíkó 7 Super Hybrid.
4: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel 1459 forint helyett csak 949 forint.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
1: Ez reklám volt.
0: A Best FM-en.
5: 5. alkalommal rendezik meg a szakmafesztivált. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen, és több mint 1000 kilométer teljesítettek az egyetemen. Szilágyi Jézus vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Best FM-en.
5: A pályaválasztás előtt álló fiatalokat várja a Debreceni Szakmafesztivál a Dósa Nádor téren, ahol testközelből ismerhetik meg a különböző hivatásokat, számolt be róla a Dehír. A szombati eseményen a Debreceni Szakképzési Centrum és a Debreceni Egyetem is bemutatja képzési lehetőségeit, miközben a látogatók gyakorlati programokon keresztül is bepillanthatnak egy szakma mindennapjaiba. A szervezők célja az, hogy a diákok ne csak tájékoztatást kapjanak, hanem személyes élmények alapján könnyebben dönthessenek a jövőjükről. Több standnál interaktív bemutatók, eszközpróbák és szakmai beszélgetések is várják az érdeklődőket. A rendezvényen hangsúlyt kap az is, hogy a munkaerőpiacon milyen szakmák iránt nőtt meg leginkább a kereslet. A szervezők szerint fontos, hogy a fiatalok időben találkozzanak a lehetőségeikkel, mert ez később tudatosabb pályaválasztást eredményezhet. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel most a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
6: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre jutatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumot.
5: Több mint 1600 kilométert teljesítettek együtt a Debreceni Egyetem dolgozói egy különleges, mozgásos kihívás részeként, írja az Unideb. A kezdeményezés célja az volt, hogy a közösségi élményé tegye a rendszeres testmozgást, miközben a résztvevők saját teljesítményükkel közösen érnek el egy kitűzött célt. A dolgozók különböző mozgásformákkal gyűjtötték a kilométereket, így a program nem csak sportolási lehetőséget jelentett, hanem közösségépítő szerepet is kapott. A szervezők szerint az egészségtudatos életmód támogatása egyre fontosabb a munkahelyeken is, mert a rendszeres aktivitás hosszabb távon a fizikai és mentális állapot javulásához is hozzájárulhat. A kihívás résztvevői végül jelentősen túlteljesítették az eredeti elképzelést, ami jól mutatja, hogy sokan nyitottak a közös mozgásra és az egészségesebb életmódra. Több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de északnyugaton erősebben megnövekszik a felhőzet, és ott záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A déli szél néhol megélénkül, 18 és 23 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb, naposabb időszakra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk.

0: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Igen, tessék, Kárászmos Anikó.
2: Anikó?
1: Igen.
2: Olyan halkan hallottam a nevét.
1: Igen.
2: Anikó, összeszámolta már?
1: De kivel beszélek, hogyha elmondanál nevét, annak nagyon örülnék.
2: Összeszámolta már?
1: Igen, igen.
2: De mit? Hát nem tudja, hogy mire kérdezek rá.
1: De a születésnapom.
2: Nem a születésnapról még ne születésnapról még ne beszéljünk. Beszéljünk a csodás, régi, debreceni képeslapjaidról.
1: Igen.
2: Hogy összeszámoltad már, hogy hány darab van?
1: Körülbelül olyan 250-300 darab körül van a századfordulós lapok mennyisége, de hát ez folyamatosan változik.
2: És melyik a büszkeséged? Melyikre vagy a leginkább?
1: Amelyikre leginkább büszke vagyok. Igazából egy ilyen nagy erdei fasor sétálós, ilyen kisasszonyok sétálnak a fasor alatt. Ez egy nagyon ritka és nagyon kedves képes lap számomra, amit ajándékba kaptam ahhoz, hogy a nőtörténeti kiállítással együtt megvalósuljon az én róla kiállításom is, hogy igazából ez volt az első mementója, ez a képes lap, ami elindított az útjára egy ilyen, ez én álmomat igazából.
2: És akkor meg is valósult már az az álom, tehát volt kiállításod?
1: Igen, volt kiállításunk, igen, a debreceni nőtörténettel, igen, volt, a Csokonai Színházba kezdtük 2024 őszén, és akkor ez igazából olyan intézményekbe jut el, ami egyrészt a kultúrát, másrészt pedig a debreceni nők, illetve hát a képes lapok iránti esetleg rajongókat is érdekelhet, illetve hát azokat is, akik a Debrecen városnak a 19. század, 20. század elejé történetéről szívesen olvasnak.
2: Biztos nem vagy egyedül, 100%, és nem csak a hölgyek körében, hanem a férfiak körében is van, akit érdekel a történelem. Én is elég sokat szoktam hétköznap reggelente beszélni, például a debreceni történelemről.
1: Igen.
2: Na hol?
1: Igen, a beszteszem.
2: Szia, Anikó! Jó reggelt kívánunk! Megvan a születésnapi tortád!
1: Úristen! De én sosem nyertem semmit.
2: Nem nyertél még soha?
1: Nem, tortát sem.
2: Hát akkor te nagyon megérdemelted ezt a kis angyal tortát, ami kávés, rumos, csokis, meggyes ízű lesz. Látom, van egy egyéves tündéri kisfiad?
1: Igen, egy egyéves Kristóf.
2: Neki már megmutogattad, de csak úgy távolból a képes lapjaidat?
1: Hát, már egyekezővel találkozott.
2: És ilyen. Akkor annyival kevesebb is van a gyűjteményedben.
1: Igen, van belőle olyan, amit ilyen replikaként feláldottunk az oltáról. Igen.
2: Szóval köszönt téged, Kristóf, a tesód, a sógornőd, Bogi és Vecca, és hát Debrecen kedvenc rádiója is, Faszekas Laci vagyok, és nagyon boldog születésnapot kívánok.
1: Nagyon szépen köszönöm, és azt is, hogy te közöltöttél így reggel a hangod alapján. Én nagyon szeretem a hangodat, és hogy köszönöm szépen. Nagyon kedvesek, meg a családomnak is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hogy jobban pörögjön a munkaidő,

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen.

0: önökkel együtt a szakmák világát. A Hajdúhús Én Csiklandó kínálata.
1: Szerdától szombatig a sertés csontos karaj kilója csak 1399 forint, a sertés tepertő kilója pedig csak 2499 forint.
0: A Diószegi út 7, az Egyetem Sugár út 54 szám alatt és a Józsa Parkban.
1: Minőség, tradíció, kedvező ár.
0: Hajdúhús.
2: A reklám után újra.
0: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hey, this is Justin Timberlake.
5: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
6: Hello, I'm Phil Collins.
2: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

A Purple Disco Machine Debrecen zenei kedvencei között itt a Best FM-en a csütörtök délelőttben. Hello mindenkinek, gyönyörű napot, a mikrofonnál Szabó Anita. Egész nap nyugodt napos időre készülhetünk. Már a csapadék sem várható, az utakról pedig tudjuk, önöktől kedves hallgatók, hogy a Mák utcán aktív a Trafibox, a 4-esen pedig Téglásnál a Nagy Kanyarban mérnek. Jöhetnek az útinformációk is a forró drót 500-540, SMS Viber számunk 30-as 933-1046.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
3: Kos, kedvező változásokra számíthat, vigyázzon pénzügyi helyzetére, mert luxus kiadásokra nagyon könnyen elmehet a pénze. Bika, boldogsággal és dinamizmussal teli nap várja, a szíve még szabad, jó eséllyel találkozhat valakivel, akiért gondolkodás nélkül feláldozza a szabadságát. Ikrek, igyekezzen kimaradni azokból a konfliktusokból, amelyek nem érintik közvetlenül, ha állást foglal ilyen esetben, akkor csak felesleges ellenségeket szerezne magának. Rák, elhatalmasodó romantikus érzelmek vesznek erőt a rákjegyűn, nagyon szerelmesnek érezheti magát. Oroszlán, túl sok helyen kell megfelelnie, egyrészt a hivatásában maximálisan számít önre a főnöke, másrészt családja is igényli az együttlétet, a hétvégére ne vállaljon plusz munkát. Szűz, május a szerelem hónapja, és ön akadálytalanul élvezi is a szerelmet, párja egy életre szeretné magához láncolni, és ez a ragaszkodás kölcsönös. Mérleg, megint erején felül költekezett, és ma egy kölcsönt is vissza kell adnia, nehéz helyzetbe került, szerencsére számíthat egy rokona anyagi támogatására. Skorpió, újból a siker kellős közepén találja magát, szerencsés kézzel nyúl a pénzhez, élvezi a pozíciójából eredő hatalmat és juttatásokat. Nyilas, úgy érzi, hogy szinte minden munka megtalálja önt, eléri teljesítő képességének határait, ha új állást kíván megpályázni, félrevezethetik, ezért ma ne lépjen. Bak, ma megbeszélések és a tárgyalások kerülnek előtérbe, most üstökön ragadhatja a szerencséjét. Ízöntő, keményen meg kell küzdenie a jó eredményekért, lelkesedésének hála minden sikerül, merjen élni és szeretni. Alak, ötleteit és terveit elfogadják, amelyek nagyon meggyőzőek, ingatlan ügyei számításának megfelelően alakulnak.
1: Hallgatónk jelenti az utakról.
4: Ebes és Szoboszló közt, tehát közvetlen Ebes alatt a lámpa után egy kamionból elszállt egy kerék, durdefektet kapott. Személysérülés nem történt, csak a személyautó, hogy ment, ahol a kerék, ahogy kivágódott, az neki ment az autónak. Ebesen keresztül, aki Szoboszlóra jön, Ebesen keresztül tud jönni ott alól. Egy rendőrautó volt ott, több senki, mert hála jó Istennek személysérülés nem történt.

0: legfrissebbek az utakról.
1: Sziasztok, csak szeretném mondani, hogy érdemes Ebes előtt lefordulni, mert nagyon nagy a spor. Rendőrség, mentő, tűzoltó, minden van, de mi is hamarabb észrevettük, és bementünk Ebesnél. Mi Pest felé megyünk, de aki Pest felől jön, az is menjen be Ebeshez. Már most ment el a negyedik mentő. Tűzoltók vannak ott, villognak a tűzoltók, úgyhogy nem érdemes előre menni Ebesnél, hanem le kell fordulni jobbra, aki Pest felől jön, mert jobban jár.
0: Vigyázzunk egymásra az utakon is. Lassítsunk, de Debrecen igazi kedvenceivel. Jó utat kíván a

Köszöntjük Bonifác nevű hallgatóinkat! A Bonifác latin eredetű férfi név, jelentése jó sors embere. A magyar népi hagyományban a fagyos szentek egyike. Számos híres képviselője van a névnek, többek között a Bonifác pápák, és nem utolsó sorban ön kedves Bonifác, aki a rádiót hallgatja.

0: tessék, Bihari Krisztina.
1: Szia, kedves Kriszta! A szülinapossal vagy a névnapossal beszélek?
0: Én a születésnapos vagyok.
1: Gondoltam, mert hogy Bonifác merre van?
0: Hát ő iskolában van, ugye jövő héten lesz szülinapos, 12 éves lesz, és ő ugye iskolában van ilyenkor.
1: Ó, hát akkor nagyon össze vannak sűrűsödve az ünnepek a családban.
0: Igen, igen, igen.
1: Bonifác szereti a sütit?
0: Nagyon, nagyon szereti a süteményeket.
1: És akkor anya is?
0: Igen, sajnos, igen.
1: Akkor mi szólnátok hozzá, hogyha ma délután, suli után a melansba együtt meg tudnátok ünnepelni anya szülinapját, Bonifác pedig a névnapját?
0: Jaj, nagyon jó lenne, nagyon szuper, köszönjük szépen.
1: A Best FM jó voltából ez a nyereményetek, és Bonifác hogy kapta a nevét? Azért ez egy viszonylag ritka név.
0: Igen, igen, az édesapja ötlete volt. Én egy kicsit harcoltam is, mert mondtam neki, hogy akkor mindenki a gyerekre fog gondolni, és az én születésnapomat majd mindenki elfelejti. De hát nyilvánvalóan én voltam az első, aki azt mondta, hogy a gyerek az első innentől kezdve, úgyhogy az én születésnapom az másodlagos lett.
1: Emellett.
0: Úgyhogy így döntöttünk a Bonifác mellett, hogy az apukája ötlete volt. Szerintem jól választottunk. Jól választottunk. Illik rá a név. Szereti is, nagyon sokan főleg Boninak szólítják, úgyhogy szereti a nevét.

0: kísérheted.
1: A legjobb dalokat.
0: Ez a Best FM.
2: Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus. A gazdasági kihívásokról értekeztek az egyetemen, és újabb iskolában helyeztek ki defibrillátort. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudomány Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött. Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
3: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban. Ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
2: A gazdasági kihívásokra keres közös válaszokat a Debreceni Egyetem és a régió vállalkozói szektora, számolt be róla az unidep.hu. A szakmai egyeztetések középpontjában az áll, hogyan lehet az egyetemi tudást, kutatásokat és innovációs eredményeket még hatékonyabban összekapcsolni a vállalkozások mindennapi működésével. A résztvevők szerint a gyorsan változó gazdasági környezetben különösen fontos az együttműködés, hiszen az új technológiák, fejlesztések és piaci alkalmazkodás komoly kihívás elé állítják a cégeket. Az egyetem szerepe nem csak a képzésben, hanem a gyakorlati megoldások kidolgozásában is egyre hangsúlyosabb lehet. A cél hosszabb távon az, hogy olyan partnerségek alakuljanak ki, amelyek egyszerre erősítik a térség versenyképességét és segítik a vállalkozásokat a gazdasági nehézségek kezelésében. Újabb debreceni oktatási intézményben helyeztek üzembe félautomata defibrillátort, amely sürgős helyzetben akár életet is menthet, számolt be róla a Dehír. Az eszközt a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikumban helyezték ki. A cél, hogy szükség esetén gyors segítséget lehessen nyújtani olyan rosszul létek esetén, amikor minden perc számít. Az iskolában tanuló diákok, pedagógusok és dolgozók így nagyobb biztonságban érezhetik magukat, hiszen egy hirtelen szívmegállásnál a gyors beavatkozás jelentősen növelheti a túlélés esélyét. A kezdeményezés részeként nem csak az eszköz került az intézménybe, hanem hangsúlyt kapott az is, hogy minél többen ismerjék meg annak használatát. A szakemberek szerint különösen fontos, hogy közösségi terekben és iskolákban is a rendelkezésre álljanak ilyen berendezések, mert vészhelyzetben akár laikusok is segítséget nyújthatnak. A program célja hosszabb távon az, hogy Debrecenben minél több intézmény váljon felkészülté a gyors életmentésre.
4: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft., a legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
2: Kezdetben sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul a következő napokban, a legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.

0: We Can't Stop Miley Cyrus-tól szólt itt a Best FM-en a zenei kedvencek között 4:12 után 2 perccel. Derűs délelőtt jó rádiózást kívánok mindenkinek. Hamarosan beszélünk a vágatlan májusról, természetesen a gyepről van szó. Bár ápolatlannak tűnik, valójában azonban a természet szíve dobog a lenyíratlan gyepben. Hogy miért is, azt elárulom önöknek, és várom az utakról az infókat, mi a helyzet ebesnél, hogyha arra járnak, akkor jelezzenek, illetve azt is tudjuk, hogy a 4-esen a Téglási Nagykanyarban mérnek, és a Mák utcán is aktív a Trafibox. A forró drót 500-540, SMS Viber számunk 30-as 933-1046.
1: Két keréken, szikrázó napsütésben egy vicajos tudja, milyen érzés. A közlekedési híreket a Máté Kerékpár, a Gepira Kerékpárok és e-bike-ok forgalmazója támogatja. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
3: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
4: Kardó, az alvás szakértője.
5: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
6: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.

Contest FM Zola 104-on egyre több helyen találkozhatunk a vágatlan május kezdeményezéssel, ami elsőre talán csak annyit jelent, hogy kicsit hosszabb a fű a kertben vagy a parkokban, pedig ennél sokkal többről van szó. A május ugyanis kulcsfontosságú időszak a méheknek és más beporzó rovaroknak, hogyha ilyenkor nem nyírjuk állandóan rövidre a füvet, akkor előbújnak azok a kis vadvirágok, például a százszor szépek vagy a gyermekláncfűek, amelyek táplálékot adnak a méhecskéknek. Ezek a pici rovarok ugyanis óriási munkát végeznek, a termesztett növényeink jelentős része az ő beporzásuknak köszönhető. Már az is sokat számít, hogyha egy kisebb területet meghagyunk természetesebben nőni, ilyenkor sokkal több lepke, méhecske és madár jelenik meg, ráadásul a talaj is jobban megtartja a nedvességet a melegebb napokon. Egy szóval, hogyha szeretnénk segíteni ezeknek a kis rovaroknak és a földnek is, akkor hagyjuk nőni májusban a gyepet, és ráérünk levágni utána.

Debrecen zonai kedvencei szólnak a Best FM-en. Kiszakadt kerék okozott balesetet, illetve teljes út zárt a 4-es számú főúton. Az előző órában már jelezte egy hallgatónk, hogy ő is ott járt, amikor megtörtént ez a sajnálatos baleset. Kiszakadt egy kamion kereke, és neki csapódott két autónak ebesen a 4-es főút belterületi szakaszán. A főút érintett szakaszát átmenetileg teljes szélességében lezárták. Ezt közölte a katasztrófa védelem. Erre készüljenek, akik a 4-esen utaznak, akár Budapest irányába, akár Budapestről szeretnének tovább haladni a 4-esen. A forródról 500-540 jöhetnek az útinfók a folytatásban is, és a déli kívánság műsorhoz is készülünk, úgyhogy várom az öné kéréseket 30-as 933-1046.

0: Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: A májusi eső aranyatér, komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a csapadék. A vármegyében is csatlakoztak a vágatlan májushoz, és új korszak kezdődik az érsebészeti ellátásban. Szilágyi Ícus vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a terméskilátásokat. Ezt mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
3: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelő állományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala, Rár megyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár Beregvár megye egyes területein is. Azonban a csapadékeloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett. Várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
2: Egyre több település csatlakozik a vágatlan májushoz. Ez a kezdeményezés a természetesebb zöld területek kialakítását ösztönzi. Számol be róla a HAON. Az akciót Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hirdette meg még a hetekben. Most Hajdúszoboszló és Nádudvar is csatlakozott a felhíváshoz. Ennek lényege, hogy bizonyos területeken ritkábban nyírják a füvet, ezzel támogatva a beporzó rovarok megjelenését és a biodiverzitás erősítését. A program ugyanakkor megosztja a lakosságot, mert vannak, akik a rendezettebb közterületeket részesítik előnyben. A települések vezetői szerint az egyensúly megtalálása a cél, vagyis hogy bizonyos részek természetesebbek maradjanak, miközben a forgalmasabb közterek továbbra is gondozott képet mutassanak. Új korszak kezdődhet a debreceni sürgősségi érsebészeti ellátásban, amely a betegek gyorsabb és korszerűbb kezelését segítheti, írja az unide.hu. A fejlesztések célja, hogy az akut állapotban érkező páciensek minél hamarabb megfelelő ellátáshoz jussanak, mert bizonyos esetekben az időveszteség súlyos következményekkel járhat. A szakemberek szerint az új megoldások és az ellátási rendszer fejlesztése jelentősen javíthatja a beavatkozások hatékonyságát, miközben a betegek biztonsága is növekedhet. Az érsebészet területén különösen fontos a gyors döntéshozatal és a modern technológia alkalmazása, ezért az egyetemi klinikán kiemelt figyelmet fordítanak az innovációra. A változások hosszabb távon nem csak a régió, hanem távolabbról érkező betegek számára is kedvező egészségügyi lehetőségeket teremthetnek. A hét közepén marad a változékony tavaszias időjárás, helyenként zivatarokra is számíthatunk. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkülhet, helyenként megerősödhet. A hőmérséklet csúcsértéke 23 fok lehet. Pénteken sok lesz felettünk a felhő, de azért rövidebb, hosszabb napos időszakra is számíthatunk. Több tájegységünkön kísérik élénk lökések a déli szelet. Az ivatarok környezetében erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalban 2-10 fok közé hűl vissza a levegő, napközben akár 24 fokot is mérhetünk.
1: Célállomás
0: Debrecen.
1: Pozíció
0: 104,6 MHz.

0: A zenei kedvencek között már az önök kérései teljesülnek 14 óráig itt a Best FM-en. Hello Debrecen, szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Szabó Anita. A következő 2 órában jöhetnek a kedvencek, üzenetek, szerelmes sorok, vicces üdvözlések, vagy éppen munkahelyi túlélő dalok, vagy akár inkognitóban is lehet tőlünk dalt kérni, illetve küldeni rajtunk keresztül a forró drót 500-540, a vonalban pedig már egy úri ember. Szia, hova küldjük a dalt és kinek hallgatunk?
1: Lejtavértesre, testvéreimnek.
0: Igen.
1: Valami mulató zenét.
0: Tehát valami vidám zenére gondoltál.
1: Igen.
0: És van-e valami üzeneted?
1: Nagyon szeretem őket.
0: Rendben, akkor hozok egy nagyon kedves dalt. Alice DJ-től a Bad Love-on érkezik. A 90-es évekből a tesóidnak és neked is.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Napi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjat Jéko 7 Super Hybrid.
4: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
3: Irány az Osan, spórolj okosan!
5: Közeleg a gyereknap. Vár Debrecen és a Debrecen Drive. Egész napos családi program, számtalan gyerekjáték, elektromos kisautózás, kalapjakap koncert, eszméletlen autós és motoros mutatványok. Csak nem 1000 különleges jármű a debreceni nagyerdőn. Szórakozás az egész családnak. Az Euroleasing és a Schaeffler bemutatja Debrecen Drive május 30-31. Jegyek, köztük családi és gyerekjegyek már kapható. 3 éves korig a belépés ingyenes. Minden előadás és kiállítás megtekintése és minden játék használata benne van a jegyárban. DebrecenDrive.hu.
6: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
6: megállás nélkül.
7: Hi, this is James Blunt.
8: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
9: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
10: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Bárhol is vagy, ott van veled
10: a Best FM.
6: A Best FM.

1:30 van, pontosan Zoltánnak érkezik a következő dal, akitől kaptunk egy útinfót is. Sziasztok! Berettyóújfaluban a 47-es főúton éles a trafibox. Szép napot mindenkinek, legyenek óvatosak, és ha van lehetőségük, akkor csörögjenek bátran a forró drót 500-540, vagy írásban is kommunikálhatunk 30-as 933-1046-es.

Egy nagyon kedves kérés érkezett, nem tudtam neki ellenállni, mondjuk nem is nagyon szoktam a kéréseknek, a kívánságműsort illetően. Sziasztok! A születésnapomra kérek egy Queen számot. Nagyon szépen köszönöm, Edina, Szombathelyről. Nagyon jó, hogy írtál. A Queen dal már is indul neked, és Isten értesen nagyon sokáig. Örülünk, hogy te is a Best FM-et hallgatod. Let's go!

Közeledünk 13 órához, az óra utolsó oldalát indítom. Sziasztok! A Hermes House-ban dalát küldeném egy kedves kolléganőmnek, Anikónak, azzal az üzenettel, hogy már nem sok van a hétvégéig. Ez valóban így van, ezt már fél ávon is kibírjuk, jön a Quest rá itt a Best FM-en. A hírek után pedig folytatjuk a Kívánság műsor második órájával.

0: Ötödik alkalommal rendezik meg a Szakma Fesztivált. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen, és több mint 1000 kilométer teljesítettek az egyetemen. Szilágyi Ízus vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A pályaválasztás előtt álló fiatalokat várja a Debreceni Szakma Fesztivál a Dósa Nádor téren, ahol testközelből ismerhetik meg a különböző hivatásokat, számolt be róla a Dehír. A szombati eseményen a Debreceni Szakképzési Centrum és a Debreceni Egyetem is bemutatja képzési lehetőségeit, miközben a látogatók gyakorlati programokon keresztül is bepillanthatnak egy szakma mindennapjaiba. A szervezők célja az, hogy a diákok ne csak tájékoztatást kapjanak, hanem személyes élmények alapján könnyebben dönthessenek a jövőjükről. Több standnál interaktív bemutatók, eszközpróbák és szakmai beszélgetések is várják az érdeklődőket. A rendezvényen hangsúlyt kap az is, hogy a munkaerőpiacon milyen szakmák iránt nőtt meg leginkább a kereslet. A szervezők szerint fontos, hogy a fiatalok időben találkozzanak a lehetőségeikkel, mert ez később tudatosabb pályaválasztást eredményezhet. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel most a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre jutatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
0: Több mint 1600 kilométert teljesítettek együtt a Debreceni Egyetem dolgozói egy különleges, mozgásos kihívás részeként, írja az Unideb. A kezdeményezés célja az volt, hogy a közösségi élményé tegye a rendszeres testmozgást, miközben a résztvevők saját teljesítményükkel közösen érnek el egy kitűzött célt. A dolgozók különböző mozgásformákkal gyűjtötték a kilométereket, így a program nem csak sportolási lehetőséget jelentett, hanem közösségépítő szerepet is kapott. A szervezők szerint az egészségtudatos életmód támogatása egyre fontosabb a munkahelyeken is, mert a rendszeres aktivitás hosszabb távon a fizikai és mentális állapot javulásához is hozzájárulhat. A kihívás résztvevői végül jelentősen túlteljesítették az eredeti elképzelést, ami jól mutatja, hogy sokan nyitottak a közös mozgásra és az egészségesebb életmódra. Több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de északnyugaton erősebben megnövekszik a felhőzet, és ott záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A déli szél néhol megélénkül, 18 és 23 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb, naposabb időszakra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk.
1: A hírek után folytatódik az Éri kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500 540. 500.

zenei kedvencek szólnak a Best FM-en a déli kívánság műsor második órájában. 13 óra után 10 perccel 16 fokot mutatnak a hőmérők, 20 fok lesz a mai csúcsérték, és melegfronti tünetek jelentkezhetnek, ami azt jelenti, hogy holnap már 23 fok lesz. Természetesen napközben jó is lenne, hogyha éjszaka lenne ennyi, de haladjunk is tovább SMS-ben érkezett üzenetünkkel. Sziasztok, Györgyi vagyok. Szeretném kérni Paulinától az Ajándék című dalt, és küldeném Szőlőcskémnek, mert számomra ő az ajándék. Köszönöm, hogyha beolvassátok. Oké, Györgyi, ment az üzenet, és indul is az ajándék nem sokára, előtte viszont Lilinek küldi Ditti, Peti és Nóri a Golden című dalt. Ez érkezik itt a Best FM-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Anya, elmegyünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk?
2: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
1: Igen! Cseréltem kereket, voltak buborékok, autóztam, és tigrisesre festették az arcomat. Elmegyünk most is?
2: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi. És képzeld, most még bábelőadás is lesz.
1: Bábelőadás? De jó!
2: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát!
3: Debreceni krumpli lángos, Érényi utca 20, a Honda szalon mellett. Gyere és kóstold meg!
4: Tűz, hús, szenvedély. Kóstold végig a világ legjobb sztékjeit a Hortobágytól Japánig. Mirázs étterem, Hajdúszoboszlón. Prémium húsok, karakteres ízek, különleges élmény. A szték... Akkor Mirázs. Asztalfoglalás mirázsétterem.hu.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hey, this is Anastasia.
8: Hello, I'm Calvin Harris.
9: This is Carly Rae Jepsen.
10: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
11: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
12: Bárhol is vagy.
13: Bárhol is vagy.
12: Ott van veled.
14: A Best FM.
12: A Best FM.

0: Best FM Rádió.
1: Jó napot kívánok, Barabás Gézáné vagyok. Szeretném nagy szeretettel köszönteni Bonifác nevű unokánkat, és a ma 2 órakor kezdődő földrajz írásbeliéhez is sok sikert kívánunk. Valami számot önökre bíznám, ha küldenének neki.
0: Ákostól a gyermekember, az jó lesz Bonifácnak?
1: Biztosan.
0: Rendben. Drukkolunk neki mi is, biztos, hogy sikerülni fog.
1: Köszönjük, minden jót, viszont hallásra.

A tankcsapda egyik slágerasok közül az örökké tart Gábornak szólt. Itt a Best FM-en a déli kívánság műsorban 3-4-2 felé közeledünk, és DJ Regát dalával köszöntjük Barnát, a családja jó voltából, az utolsó két számmal kezdődő születésnapján, és egyben ez az utolsó szülőnapja, amit még aglegényként ünnepel. Nagyon sok boldogságot kívánunk, a Ride It szól neked, kedves Barna!

0: Az óra utolsó dalait a Best FM-en Kesától érkezik, ez lesz a TikTok. Sárának küldi a mamája a legcsodálatosabb unokájának, aki lánylétére imád pecázni, az apukájával autót szerelni, az anyukája pedig a zenei világban terelgeti. Én pedig imádom, írta nekünk a Nagyi, én pedig hozom Sárának Keses lágerét, és ezzel a dallal kívánok mindenkinek csodás délután, kitartást a melóban, az utakon pedig biztonságos célba ér, és találkozunk holnap délelőtt legközelebb itt a 104.6-on. Bonitát hallották, csók!
1: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
2: Hey, what up, girl?
1: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: A májusi eső aranyatér komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a csapadék. A vármegyében is csatlakoztak a vágatlan májushoz, és új korszak kezdődik az érsebészeti ellátásban. Szilágyi Jézus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a terméskilátásokat. Ezt mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár Beregvármegye egyes területein is. Azonban a csapadék eloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett. Várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
0: Egyre több település csatlakozik a vágatlan májushoz. Ez a kezdeményezés a természetesebb zöld területek kialakítását ösztönzi. Számolt be róla a HAON. Az akciót Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hirdette meg még a hetekben. Most Hajdúszoboszló és Nádudvar is csatlakozott a felhíváshoz. Ennek lényege, hogy bizonyos területeken ritkábban nyírják a füvet. Ezzel támogatva a beporzó rovarok megjelenését és a biodiverzitás erősítését. A program ugyanakkor megosztja a lakosságot, mert vannak, akik a rendezettebb közterületeket részesítik előnyben. A települések vezetői szerint az egyensúly megtalálása a cél, vagyis hogy bizonyos részek természetesebbek maradjanak, miközben a forgalmasabb közterek továbbra is gondozott képet mutassanak. Új korszak kezdődhet a debreceni sürgősségi érsebészeti ellátásban, amely a betegek gyorsabb és korszerűbb kezelését segítheti, írja az unide.hu. A fejlesztések célja, hogy az akut állapotban érkező páciensek minél hamarabb megfelelő ellátáshoz jussanak, mert bizonyos esetekben az időveszteség súlyos következményekkel járhat. A szakemberek szerint az új megoldások és az ellátási rendszer fejlesztése jelentősen javíthatja a beavatkozások hatékonyságát, miközben a betegek biztonsága is növekedhet. Az érsebészet területén különösen fontos a gyors döntéshozatal és a modern technológia alkalmazása, ezért az egyetemi klinikán kiemelt figyelmet fordítanak az innovációra. A változások hosszabb távon nem csak a régió, hanem távolabbról érkező betegek számára is kedvező egészségügyi lehetőségeket teremthetnek. A hét közepén marad a változékony tavaszias időjárás, helyenként zivatarokra is számíthatunk. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkülhet, helyenként megerősödhet. A hőmérséklet csúcsértéke 23 fok lehet. Pénteken sok lesz felettünk a felhő, de azért rövidebb, hosszabb napos időszakra is számíthatunk. Több tájegységünkön kísérik élénk lökések a déli szelet. Az ivatarok környezetében erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalban 2-10 fok közé hűl vissza a levegő, napközben akár 24 fokot is mérhetünk.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
2: Kardó, az alvás szakértője.
3: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
4: Hiányzik a napfény? Akkor Debrecen, Solisan Solarium, ahol a barnulás élmény. Már 145 forint per perctől. Gyere, barnulj, töltődj fel! Debrecen, Angyalföld tér 11.
5: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutzban.
6: Irányoz XXX Lutz!
5: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
7: Ha a papoptikában választja ki a megjelölt márkák közül szemüvegkeretét, akkor a Rodenstock biometrikus multifokális lencsékre most 40% kedvezmény jár. Papoptika, Batthyány utca 10.
8: A reklám után újra
9: Debrecen zenei kedvencei
8: megállás nélkül.
10: Hi, this is Craig David.
11: Hey, this is Kylie.
12: Király Viktor vagyok.
13: Hi, this is Madonna.
14: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
8: Ez a Best FM.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokom.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled.
0: A Best FM.
1: A Best FM.

0: Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus. A gazdasági kihívásokról értekeztek az egyetemen, és újabb iskolában helyeztek ki defibrillátort. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudomány Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött. Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
2: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Andes vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
0: A gazdasági kihívásokra keres közös válaszokat a Debreceni Egyetem és a régió vállalkozói szektora, számolt be róla az unidep.hu. A szakmai egyeztetések középpontjában az áll, hogyan lehet az egyetemi tudást, kutatásokat és innovációs eredményeket még hatékonyabban összekapcsolni a vállalkozások mindennapi működésével. A résztvevők szerint a gyorsan változó gazdasági környezetben különösen fontos az együttműködés, hiszen az új technológiák, fejlesztések és piaci alkalmazkodás komoly kihívás elé állítják a cégeket. Az egyetem szerepe nem csak a képzésben, hanem a gyakorlati megoldások kidolgozásában is egyre hangsúlyosabb lehet. A cél hosszabb távon az, hogy olyan partnerségek alakuljanak ki, amelyek egyszerre erősítik a térség versenyképességét és segítik a vállalkozásokat a gazdasági nehézségek kezelésében. Újabb debreceni oktatási intézményben helyeztek üzembe félautomata defibrillátort, amely sürgős helyzetben akár életet is menthet, számolt be róla a Dehír. Az eszközt a Szent László görögkatolikus gimnázium és technikumban helyezték ki. A cél, hogy szükség esetén gyors segítséget lehessen nyújtani olyan rosszul létek esetén, amikor minden perc számít. Az iskolában tanuló diákok, pedagógusok és dolgozók így nagyobb biztonságban érezhetik magukat, hiszen egy hirtelen szívmegállásnál a gyors beavatkozás jelentősen növelheti a túlélés esélyét. A kezdeményezés részeként nem csak az eszköz került az intézménybe, hanem hangsúlyt kapott az is, hogy minél többen ismerjék meg annak használatát. A szakemberek szerint különösen fontos, hogy közösségi terekben és iskolákban is a rendelkezésre álljanak ilyen berendezések, mert vészhelyzetben akár laikusok is segítséget nyújthatnak. A program célja hosszabb távon az, hogy Debrecenben minél több intézmény váljon felkészülté a gyors életmentésre. Kezdetben sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul a következő napokban. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
3: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen! A Best FM-et hallgatják, délután 3 óra van. Hangerő föl, hadd hallják a szomszéd irodában, meg a szomszéd autóban is, hogy micsoda zenéket játszunk itt önöknek. A 104.6-on már is Ray, és a Where is my husband?
4: A hír

0: Rádió FM-et hallgatják a 104.6-on. Friss, ropogós közlekedési infóim vannak. Először is Trafipax a Diószegi úton. Köszönjük szépen Melindának, aki megírta nekünk. A másik pedig már holnapra vonatkozik. A Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzata lovas felvonulást tart holnap reggel 8:30-tól délután 4-ig. Egy jó nagy kört fognak tenni a városban. A Böszörményi úti kampusztól indulnak, utána pedig Akadémia utca, Böszörményi út, Mester utca, Betlen utca, Déri tér, Perényi utca, Fűvészkert utca, Hunyadi, Betlen utca, Egyetem Sugár út, Egyetem tér, Nagy Erdei körút, Dóczi József utca, Bólyai utca, Böszörményi úti kampusz lesz az útvonal. Tehát ez holnap reggel 8:30-tól délután 4-ig fennakadásokat okozhat a város közlekedésében. Megértést és türelmet kérnek mindenkit.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt az Unipass kártya elfogadó helye, a Pupilla Optika támogatja. pupillaoptika.hu.
0: Mi pedig most Jennifer Page örök slágerével nyargalunk tovább. Ez a Crash a Best-en.

0: Jennifer Page és a Crash, és közben pedig telefonokat csőre tölteni. Játszunk!
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Na hát akkor jöjjön a mai forduló a Fandango étterem játékában. Ugye a Fandangóban szombaton reggel 9-től este 10-ig pizza majálist tartanak. Friss helyben készült olasz pizza és korlátlan limonádé fogyasztás. Helyben fogyasztva csak 1500 forint, szervízdíj nélkül. Pizza elvitelre szintén 1500 forint, csomagolási díj felszámítása nélkül. És hát emellett nyereményjáték, zene, jó hangulat várnak mindenkit. Tehát most szombaton reggel 9-től este 10-ig a Fandango étterem Debrecenben az Ibolya utca 1 szám alatt a pizza majálisra. Egy 10.000 forint értékű Fandango utalvány nyerhetnek ma is. Nem lesz túl nehéz a kérdés, hát ilyenkor csütörtök délután már túlzottan fifikás kérdésekkel nem akarom terhelni önöket, úgyhogy azt legyenek kedvesek megválaszolni nekem, hogy mikor fogják megrendezni a pizza majálist? Szerintem háromszor is elmondtam itt az elmúlt percekben. Szóval mikor rendezik meg a pizza majálist? Írják meg a 3933 1046-ra, és nyerjék meg a 10.000-es Fandango utalványt. Hajrá!
2: A Hajdúhús Incsiklandó kínálata.
3: Szerdától szombatig a sertés csontos karaj kilója csak 1399 forint, a sertés tepertő kilója pedig csak 2499 forint.
4: A Diószegi út 7, az Egyetem Sugár út 54 szám alatt és a Józsa Parkban.
3: Minőség, tradíció, kedvező ár.
4: Hajdúhús.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
6: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 percé, www.vagép.hu.
7: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíj egy Zsíko 7 Super Hybrid.
8: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel, 1459 forint helyett csak 949 forint.
7: Irány az Osan, spórolj okosan!
9: Anya, elmegyünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk.
10: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
9: Igen! Cseréltem kereket, voltak buborékok, autóztam, és tigrisesre festették az arcomat. Elmegyünk most is?
10: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi. És képzeld, most még bábelőadás is lesz.
9: Bábelőadás? De jó!
10: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát!
11: A Metal Sheet bemutatja Night Drive, május 29. Autós, motoros éjszakai show, különleges fény, füst, láng, szikra és fénytechnikával, drifttel, motor, jump és stunt show-val. Metal Sheet Night Drive, május 29-én a Debrecen Drive előestéjén. Jegyek már kaphatók. debrecendrive.hu.
12: A reklám után újra
13: Debrecen zenei kedvencei
12: megállás nélkül.
14: Hi, we're the Pussycat Dolls.
15: Hi, this is Lionel Richie.
16: Hey, what's up, this is BB Rexa.
17: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
12: Bárhol is vagy, ott van veled
13: a Best FM.
12: A Best FM.

Itt a Best FM a 104.6-on. A Budai-Neantal utcai Trafibox működik. Ez egészen friss hír az utakról. Köszönjük szépen mindenkinek, aki jelezte nekünk. Meg mondok még egyet, ami fontos. Elkezdett dolgozni a Sólyom utcán a vízmű, úgyhogy hát várhatóan június végéig teljes egészben lezárták a Sólyom utcát az Ecsedi István utca és a Hold utca közötti részen. Az ott lakókat beengedik, mindenki másnak kerülnie kell. Hogyha a Budai-Neantal utca felé tartanak, akkor a Hold utca felé kerüljenek, ha pedig a Veres Péter utca felé autóznak, akkor az Ecsedi István utca lesz az egérút. Tehát a Sólyom utcai szakaszát várhatóan június végéig lezárták. Óvatosan, bárhol és bármivel is közlekednek. Kicsit mi is lassítunk a Bestem. Az egyik legszebb magyar dallal folytatjuk, a Kim Novák és a Gyémánt.

0: Mit mond az orvos?
1: Maraságokat. Ha nem viszel az ördög, megérem még a százat is.
0: A májad?
1: Teljesen tönkre ment. Haszontalan.
0: Áj, nem kellene annyit innod.
2: Nem szabad zenélni, mit képzelnek?
1: Doktor, ez így nem mehet tovább.
2: Mit gondol, hogy nézne az ki, ha mindenki zenekarral távozna a kórházból?
1: Azt mondjam, semmi oka arra, hogy megsértődjön. Nincs oka rá, nincs oka rá. Itt van egy kis pénz.
3: Egy filmzene most.
4: A

0: Best FM-mel bármikor beindulhat a buli.
1: Ragazzi!

Whenever people agree with me, I always feel I must be wrong.

Na, ezt a fevet hallgatják a 104.6-on. Bármi óhajuk, sóhajuk, panaszuk, kérelmük van, akkor írjanak, hívjanak. Az SMS és Viber számunk 30-as 933-1046, vagy csörögjenek ide 500-540. Ez a Best FM forródrottja. Nálunk most jön Jason Derulo, aki szó szerint is jön. Néhány nap múlva újra Magyarországon fog fellépni, június 10-én Budapesten koncertezik, de hát nekünk debrecenieknek sok újdonságot ugye nem tud mutatni, hiszen tavaly itt a kampuszon is fellépett. Meg most a Best-tel is ő jön, tehát itt van Attila, Savage Love.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ez itt a Best FM a 104.6-on, és hú, mennyi helyes megfejtés érkezett itt a Fandango ma délutáni játékában. Nem volt nehéz a kérdés, és a helyesen válaszolók közül a vonal végén itt van velünk Szilvi, hello!
2: Jaj, de szuper!
3: Autóban vagy, jól hallom?
2: Nem vezetek, de ki vagy hangosítva.
3: Merre jársz?
2: Éppen hazafele tartok, amit a Pécsi úton.
3: Ó, már vége a mai napodnak?
2: Igen.
3: De jó neked. És mindenki irigykedik rád. És még azért is irigykedhetnek rád, mert lehet, hogy nyertél egy 10 000 forint értékű Fandango utalványt. Nem volt nehéz a kérdés szerintem, amit föltettünk, pláne úgy, hogy előtte szerintem háromszor elmondtam a helyes megfejtést. Mondd el negyedjére is, mikor és hol és hány órától hány óráig rendezik a pizza majálist. A héten?
2: Május 16-án lesz, és reggel 9-10.
3: Így van, gratulálok neked, tiéd a 10 000 forint értékű Fandango utalvány, tehát most szombaton.
2: Köszönjük szépen.
3: Reggel 9-től este 10-ig pizza majális a Fandangóban. Melyik a kedvenc pizzád?
2: Hát majd válogatunk szerintem a családdal.
3: Hát ebből a 10 000-es utalványból jó pár szerettel megkóstolhattok.
2: Szerintem igen, belefér egy pár majd.
3: Rendben lesznek a hétvégére kajával. Jó étvágyat kívánok, meg jó szórakozást nektek. Gratulálok!
2: Köszönöm.
1: És ne aggódjanak, holnap még belefér egy kör a játékba, úgyhogy holnap újabb utalványért lehet harcba szállni.
4: Reklámot hallottak. 5. alkalommal rendezik meg a szakmafesztivált. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen, és több mint 1000 kilométer teljesítettek az egyetemen. Szilágyi Ittus vagyok, hozom a részleteket.
5: Hírek a Best FM-en.
4: A pályaválasztás előtt álló fiatalokat várja a Debreceni Szakmafesztivál a Dósa Nádor téren, ahol testközelből ismerhetik meg a különböző hivatásokat, számolt be róla a Dehír. A szombati eseményen a Debreceni Szakképzési Centrum és a Debreceni Egyetem is bemutatja képzési lehetőségeit, miközben a látogatók gyakorlati programokon keresztül is bepillanthatnak egy szakma mindennapjaiba. A szervezők célja az, hogy a diákok ne csak tájékoztatást kapjanak, hanem személyes élmények alapján könnyebben dönthessenek a jövőjükről. Több standnál interaktív bemutatók, eszközpróbák és szakmai beszélgetések is várják az érdeklődőket. A rendezvényen hangsúlyt kap az is, hogy a munkaerőpiacon milyen szakmák iránt nőtt meg leginkább a kereslet. A szervezők szerint fontos, hogy a fiatalok időben találkozzanak a lehetőségeikkel, mert ez később tudatosabb pályaválasztást eredményezhet. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel most a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
6: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyésző helyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre jutatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
4: Több mint 1600 kilométert teljesítettek együtt a Debreceni Egyetem dolgozói egy különleges, mozgásos kihívás részeként, írja az Unideb. A kezdeményezés célja az volt, hogy a közösségi élményé tegye a rendszeres testmozgást, miközben a résztvevők saját teljesítményükkel közösen érnek el egy kitűzött célt. A dolgozók különböző mozgásformákkal gyűjtötték a kilométereket, így a program nem csak sportolási lehetőséget jelentett, hanem közösségépítő szerepet is kapott. A szervezők szerint az egészségtudatos életmód támogatása egyre fontosabb a munkahelyeken is, mert a rendszeres aktivitás hosszabb távon a fizikai és mentális állapot javulásához is hozzájárulhat. A kihívás résztvevői végül jelentősen túlteljesítették az eredeti elképzelést, ami jól mutatja, hogy sokan nyitottak a közös mozgásra és az egészségesebb életmódra. Több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de északnyugaton erősebben megnövekszik a felhőzet, és ott záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A déli szél néhol megélénkül, 18 és 23 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb, naposabb időszakra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk.
7: Az idő változhat, de az otthon melege állandó. Az időjárás jelentés támogatója az Orient Park ingatlanfejlesztő Kft. A legújabb életérzést adó városi alközpont építtetője.
1: Köszönjük szépen a híreket. Na mit szólnak hozzá? Már is délután 4 óra van. Munkát letenni, gó haza. Elkísérhetjük önöket egy darabon. Itt leszünk önökkel a délutáni csúcsforgalomban és a legjobb zenékkel. Ezt a szórát Rihanna nyitja. Jön az Only Girl.

0: felé, akkor nagyon figyeljenek, mondom, hogy mizu az utakon.
1: Napsütés, szabadság, kaland, motorozás. A közlekedési híreket a Máté Motor, a Benelli és Kívéi motorkerékpárok forgalmazója támogatja.
0: A Mák utcai és a Budai Nagyantal utcai trafibox is működik jelen pillanatban. Aztán, ugye aztán szerintem megszokta a város, hogy dolgozik a vízmű az Erzsébet utca és a Petőfi tér kereszteződésében, sávlezárások, torlódások, és ami még viszonylag friss, hogy tegnap óta csatornázási munkákat végeznek a Sólyom utcán is, az Ecsedi István utca és a Hold utca közötti részen teljes lezárás van, csak az ott lakók hajthatnak be. Óvatosan, jó utat, és hát segítsünk egymásnak, ha közlekedési infóik vannak, akkor hívják a Best FM-et, 500-540 a telefonszámunk.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Vas és színes fém hulladék felvásárlása legmagasabb áron. Claudia Fer Kft. Debrecen, Házgyár utca 16, 0630 9 685 140.
5: Megnyílt Debrecen egyik legújabb gyöngypatikája az Egyetem Sugárúton, ahol minden hónapban gyöngyakciókkal és kedvezményekkel várnak. Egyetem Sugárút 75 a körforgalomnál.
6: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös. Jelentkezz csapatunkba. BMW Group gyárt Debrecen.
7: Csak az a szép zöld gyep.
8: Több mint 15 féle műfű, kőszőnyeg, 390 féle színben, 3D-s dekorműnövény, falak és puzzle gumilapok. Mindezt megtalálja a Globál Sport műfűpont bemutató termében. Debrecen, Tömös utca 19 per a www.mufu.hu.
7: Csak az a szép zöld gyep.
9: Pálinger Kati vagyok, 254-szeres válogatott kézilabdázó. Korábbi e-sportolóként tudom, a valódi teljesítmény alvással kezdődik. A pihenés nem luxus, alapelem. Egészséges, pihentető alvás tökéletes kényelemben. Ezért választom a Kardó matracát.
10: Kardó, az alvás szakértője.
11: Segítsen gyermekének abban, hogy a világ legjobb egyetemei felé vezető úton magabiztosan haladjon és sikeresen helytálljon. A Debreceni Nemzetközi Iskola diákjai Magyarország és a világ kiemelkedő egyetemeire nyertek felvételt. Regisztráljon egy személyes látogatásra az isd.debrecen.hu oldalon és ismerje meg eredményeinket.
12: A reklám után újra
13: Debrecen zenei kedvencei
12: megállás nélkül.
14: Hey, I'm Dua Lipa.
15: Hey, this is Justin Timberlake.
16: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
17: Hello, I'm Phil Collins.
12: Bárhol is vagy, ott van veled
13: a Best FM.
12: A Best FM.

0: A Bestet hallgatják, Ákos énekelt, jó utat hazafelé mindenkinek. Ugye tudják, hogy a Mák utcai Trafibox működik. Dia erősített most erre éppen SMS-ben. Köszönjük szépen.
1: Jó utat kíván a Best FM.
0: Edith pedig azt kérdezi tőlünk, hogy lehet-e már dalt kérni a kívánság műsorban. Hogy ne lehetne? Hogy ne? Ma a hét legjobb kívánság műsor lesz, mert ma Szilvi fogja teljesíteni a kéréseket. Ő nem sokára érkezik önökhöz, 5 órakor már itt lesz teljes harci díszben. Addig is írjanak neki, hogy legyen mivel belecsapni a lecsóba. 39-33-104-6 SMS-es Viber. Küldjék a kéréseket. 5-től 7-ig ma is kívánság műsor. Addig pedig én küldöm mindenkinek, aki szereti Jermaine Jackson és Pia Zadora dalát. Ez a When the Rain Begins to Fall.

0: Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, Azaria énekelt, pillanatokon belül 3:45, jó utat hazafelé mindenkinek. Holnapra van egy közlekedési info, már említettük egyszer, de készül rá mindenki, hogy pénteken reggel 8:30 délután 4 óra között az egyetem hallgatói önkormányzata lovas felvonulást tart, egy jó nagy kört tesznek majd a városban, a Böszörményi úti kampuszról indulnak, utána Akadémia utca, Böszörményi út, Mester, Betlen, Déri tér, Perényi, Fűvészkert, Hunyadi utca, Betlen utca, Egyetem Sugár út, Egyetem tér, Nagy Erdélyi körút, Dóczi József utca, Bolyai utca, és vissza a Böszörményi úti kampuszra. Tehát itt fognak végighaladni 8:30-től délután 4-ig. Ez akadályozni fogja a forgalmat, a buszok, villamosok, trolik közlekedésében előfordulhat pár perces késés miatt. Így kalkuláljanak a holnapi menőkéjükkel. Tehát lovas felvonulást tart az egyetem hallgatói önkormányzata, ez fogja egy kicsit akadályozni a forgalmat holnap reggel 8:30 és délután 4 között. Mi viszont zavartalanul száguldunk tovább a legjobb zenékkel.
1: Itt a Pestről,
0: itt a Snap.

Rasta Femet hallgatják a 104.6-on, ez volt a Pokolgép és a Hol van a szó. Hol van a szó? Hát átadtam Szombati Szilvinek, innentől kezdve ő fog csacsogni önöknek, hiszen kezdődik a kívánság műsor. Írjanak neki a 3933 104.6-ra, vagy hívják őt az 500-540-en. Én pedig már elköszönök, holnap találkozunk itt a mai búcsúdalom. Robin Schulz és a Sun Goes Down.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Pizza majális május 16-án. Olasz pizza és korlátlan limonádé most csak 1500 forint. Fesztivál hangulat, nyereményjáték, meglepetés műsor. Regisztrálj az elsőbségért fandangosportpub.hu. Május 16, Fandango étterem, Ibolya utca 1.
2: Juhú! Szülinapi kaparós játék az Osamban. Vásárolj bizalomkártyával, gyűjts sorsjegyeket, a fődíjat Jéko 7 szuperhibrid.
3: Többféle Rexona Deo Spray most bizalomkártyával 34% kedvezménnyel. 1459 forint helyett csak 949 forint.
2: Irány az Osan! Spórolj okosan!
4: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpet Max Konyha Stúdió tavaszi kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
5: Az arany útja. 700 éves a magyar aranyforint. Szikrázó tárlatzárás a Déri Múzeumban. Aranyatérő családi programsorozattal várunk május 16-án, szombaton 14 órától. A rendezvényen ki más? Arany Zoltán tart interaktív hangszerbemutatót, lesz játékos pénzverés, érmemásolatkészítés, könyvbemutató és kurátori tárlatvezetés. Minden belépő jegy mellé jár egy ízletes aranyforint. Jegyinformáció Déri Múzeum.
6: Tavasz, napfény és a pupilla szenzációs ajánlata. Hoya multifokális lencsék és mindennap szemüveg 30% kedvezménnyel. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
7: Ez reklám volt.
8: A Best FM-en.
9: A májusi eső aranyatér, komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a csapadék. A vármegyében is csatlakoztak a vágatlan májushoz, és új korszak kezdődik az érsebészeti ellátásban. Szilágyi Ícus vagyok.
8: Hírek a Best FM-en.
9: Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a terméskilátásokat. Ezt mondta a rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
10: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelő állományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár Beregvár megye egyes területein is. Azonban a csapadék eloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett. Várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató eső, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
9: Egyre több település csatlakozik a vágatlan májushoz. Ez a kezdeményezés a természetesebb zöld területek kialakítását ösztönzi. Számol be róla a HAON. Az akciót Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hirdette meg még a hetekben. Most Hajdúszoboszló és Nádudvar is csatlakozott a felhíváshoz. Ennek lényege, hogy bizonyos területeken ritkábban nyírják a füvet. Ezzel támogatva a beporzó rovarok megjelenését és a biodiverzitás erősítését. A program ugyanakkor megosztja a lakosságot, mert vannak, akik a rendezettebb közterületeket részesítik előnyben. A települések vezetői szerint az egyensúly megtalálása a cél, vagyis hogy bizonyos részek természetesebbek maradjanak, miközben a forgalmasabb közterek továbbra is gondozott képet mutassanak. Új korszak kezdődhet a debreceni sürgősségi érsebészeti ellátásban, amely a betegek gyorsabb és korszerűbb kezelését segítheti, írja az unide.hu. A fejlesztések célja, hogy az akut állapotban érkező páciensek minél hamarabb megfelelő ellátáshoz jussanak, mert bizonyos esetekben az időveszteség súlyos következményekkel járhat. A szakemberek szerint az új megoldások és az ellátási rendszer fejlesztése jelentősen javíthatja a beavatkozások hatékonyságát, miközben a betegek biztonsága is növekedhet. Az érsebészet területén különösen fontos a gyors döntéshozatal és a modern technológia alkalmazása, ezért az egyetemi klinikán kiemelt figyelmet fordítanak az innovációra. A változások hosszabb távon nem csak a régió, hanem távolabbról érkező betegek számára is kedvező egészségügyi lehetőségeket teremthetnek. A hét közepén marad a változékony tavaszias időjárás, helyenként zivatarokra is számíthatunk. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkülhet, helyenként megerősödhet. A hőmérséklet csúcsértéke 23 fok lehet. Pénteken sok lesz felettünk a felhő, de azért rövidebb, hosszabb napos időszakra is számíthatunk. Több tájegységünkön kísérik élénk lökések a déli szelet. Az ivatarok környezetében erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalban 2-10 fok közé hűl vissza a levegő, napközben akár 24 fokot is mérhetünk.
8: És most
11: indul az esti kívánság műsor
8: a Best FM-en.
11: Aki a kívánságokat ma este teljesíti.
12: Szombati Szilvi, köszöntöm Önöket, itt vagyok, lehet bombázni a kérésekkel, kívánságokkal. Persze legfőképpen zeneire gondoltam, de ha valaki elhagyott vagy talált valamit, az hívja nyugodtan 500-540 a forró drót. Itt van egyébként a stúdióban egy talált Poco mobiltelefon, tehát hogyha hiányzik a gazdájának, akkor jelezze nekünk mindenképpen, és én visszaadom neki. Induljon az első dalunk, méghozzá neked, kedves Gabi, én elindítottam Taylor Swift. Től. Margónak érkezik egy Beatles dal utána, illetve egy duett Kaminak Feritől.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
4: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
5: Anya, elmegyünk majd oda, ahol azt a sok robotot láttuk?
6: A szakmafesztiválra gondolsz? Tavaly nagyon tetszett, ugye?
5: Igen! Cseréltem kereket, voltak buborékok, autóztam, és tigrisesre festették az arcomat. Elmegyünk most is?
6: Persze, idén is a Debreceni Szakképzési Centrum szervezi. És képzeld, most még báb előadás is lesz.
5: Báb előadás? De jó!
6: Hát ezt nem hagyhatjuk ki. Május 16-án szombaton ott leszünk a Dósa Nádor téren. Gyere, fedezzük fel együtt a szakmák világát.

0: Ez a Best FM kívánság műsor, és lehet kérni a kedvenceket. 500-540 a forró drót. Halló, szia!
1: Karolina vagyok. Fehér hollót szeretném.
0: Jó, és kinek fogod küldeni ezt a dalt?
1: Apukának, hogy gyógyuljon meg.
0: Hajrá! Ez majd segíteni fog neki mindenképpen. Meg a te kis ölelő karod, meg a puszid. Oké, okay, szia!

0: Válság műsor, tessék!
1: Ja, Szilvi Gábor vagyok.
0: Szia!
1: Szeretném kéne vétek, álmodoztam.
0: Szól valakinek, Gábor?
1: Lanciskának, akit nagyon szeretek, és hiányzik neked, Korvilmostak, és szeretik.
0: Köszönjük szépen!
1: Becsen, szia!
0: Szia!

0: lehetetlen.
1: Ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, és forogjon a folytatásban egy nyári hangulatú dal, fülbemászó refrénnel és egy csipetnyi játékos magabiztossággal. Sabrina Carpenter és az Espresso Liza kérésére Andrásnak szóljon.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek.
3: Ford Vagép, Mike Pércsi út, 73 per C, www.vagép.hu.
4: Megnyitott a Chili Garden. Ebédidőben napi menüvel, egész nap à la carte-tal, vasárnap pedig bőséges svéd asztallal vár. Chili Garden étterem, Galamb utca 1. Asztalfoglalás chiligarden.hu.
5: Itt a május, jönnek a Joy napok az XXX Lutzban.
6: Irányoz XXX Lutz!
5: Válogasson 20% kedvezménnyel több ezer termék közül csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
7: Bennünk BMW-s dolgozókban annyi közös van. Szeretünk egy jó társaságba megérkezni. És nem csak a munkánkban, de a szóviccekben is profik vagyunk. Pontosan tudjuk, hogyan segítsük egymást, és hogyan alkossunk olyat, amire mind büszkék lehetünk. Mert a Neue Klasse gyártásával egy új korszakot nyitottunk. Van bennünk közös? Jelentkezz csapatunkba! BMW Group gyárt Debrecen.
1: Ez reklám volt.
8: A Best FM-en.
9: Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus. A gazdasági kihívásokról értekeztek az egyetemen, és újabb iskolában helyeztek ki defibrillátort. A mikrofonnál Szilágy Jézus.
8: Hírek a Best FM-en.
9: Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudomány Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött. Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
10: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvashatók ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Anders vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
9: A gazdasági kihívásokra keres közös válaszokat a Debreceni Egyetem és a régió vállalkozói szektora, számolt be róla az unidep.hu. A szakmai egyeztetések középpontjában az áll, hogyan lehet az egyetemi tudást, kutatásokat és innovációs eredményeket még hatékonyabban összekapcsolni a vállalkozások mindennapi működésével. A résztvevők szerint a gyorsan változó gazdasági környezetben különösen fontos az együttműködés, hiszen az új technológiák, fejlesztések és piaci alkalmazkodás komoly kihívás elé állítják a cégeket. Az egyetem szerepe nem csak a képzésben, hanem a gyakorlati megoldások kidolgozásában is egyre hangsúlyosabb lehet. A cél hosszabb távon az, hogy olyan partnerségek alakuljanak ki, amelyek egyszerre erősítik a térség versenyképességét és segítik a vállalkozásokat a gazdasági nehézségek kezelésében. Újabb debreceni oktatási intézményben helyeztek üzembe félautomata defibrillátort, amely sürgős helyzetben akár életet is menthet, számolt be róla a Dehír. Az eszközt a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikumban helyezték ki. A cél, hogy szükség esetén gyors segítséget lehessen nyújtani olyan rosszul létek esetén, amikor minden perc számít. Az iskolában tanuló diákok, pedagógusok és dolgozók így nagyobb biztonságban érezhetik magukat, hiszen egy hirtelen szívmegállásnál a gyors beavatkozás jelentősen növelheti a túlélés esélyét. A kezdeményezés részeként nem csak az eszköz került az intézménybe, hanem hangsúlyt kapott az is, hogy minél többen ismerjék meg annak használatát. A szakemberek szerint különösen fontos, hogy közösségi terekben és iskolákban is a rendelkezésre álljanak ilyen berendezések, mert vészhelyzetben akár laikusok is segítséget nyújthatnak. A program célja hosszabb távon az, hogy Debrecenben minél több intézmény váljon felkészülté a gyors életmentésre. Kezdetben sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul a következő napokban. A legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.

Ez a Best FM kívánság műsor itt a 104.6-on, ahol egy igazi időtlen klasszikus következik, egy dal a hétköznapi pillanatok szépségéről, amikor valaki mellett még a legrosszabb nap is könnyebbnek tűnik. Dájdó bársonyos hangja és őszinte szövege milliók kedvence lett világszerte. A dalt Patrik választotta és Zsófinak küldi. Utána érkezzen Dénesnek egy dal, méghozzá Márti kérésére, Cyril és a Stumble In.

0: FM Rádió kívánságműsor, tessék!
1: Én vagyok a Bakó Dóra, sziasztok, és anyukámnak szeretném kérni a Rózsa Magditól az Elmegyet.
0: És milyen alkalomból küldöd neki?
1: Azért, mert szeretem anyukámat nagyon.
0: Jaj, de édes vagy, na akkor öleld meg gyorsan. És akkor szóljon a dal neki, jó?
1: Egyszer nem.
0: Szívesen. Szia, Dóri!
1: Ja.

Írja Ildikó, hogy a Diószegi és Kisbánya utcák kereszteződésében is környékén tegnap óta szaladgál egy fekete tacskó zöld nyakörvel a nyakában. Óvatosan és körültekintően kelt át a Diószegi úton a nagy autóforgalomban, de látszik, hogy össze van szegény zavarodva. A gazdi siessen nagyon, tehát a Diószegi úton találja.

FM Kívánság műsor, ahol érkezett egy ilyen üzenet, hogy sziasztok tesómnak és Sóginak, holnap lesz a 22. házassági évfordulója. Szeretnék kérni egy számot, gyerekei, tesója, Eszenyi és a Büte család. Forogjon nekik, ahol van az

0: Best FM kívánság műsor, szia, neked mit játszatok le?
1: Szeretném kérni a háborgó mélység 3-at, a kedvesemnek, a szipos neninak.
0: Azonnal érkezik a dal, előtte azonban Cynthia kérésére elindította Michael Jacksontól a You Are Not Alone című felvét.

mára ennyi fért bele. Itt az utolsó dalunk a Best FM kívánság műsorban méghozzá Zsolti kérésére, az Entrance és a Stayin' Alive. Én köszönöm a figyelmet, és további szép estét kívánok mindenkinek az elmúlt két órában Szombati

0: ötödik alkalommal rendezik meg a szakmafesztivált. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen, és több mint 1000 kilométer teljesítettek az egyetemen. Szilágyi Jézus vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A pályaválasztás előtt álló fiatalokat várja a Debreceni Szakmafesztivál a Dósa Nádor téren, ahol testközelből ismerhetik meg a különböző hivatásokat, számolt be róla a Dehír. A szombati eseményen a Debreceni Szakképzési Centrum és a Debreceni Egyetem is bemutatja képzési lehetőségeit, miközben a látogatók gyakorlati programokon keresztül is bepillanthatnak egy szakma mindennapjaiba. A szervezők célja az, hogy a diákok ne csak tájékoztatást kapjanak, hanem személyes élmények alapján könnyebben dönthessenek a jövőjükről. Több standnál interaktív bemutatók, eszközpróbák és szakmai beszélgetések is várják az érdeklődőket. A rendezvényen hangsúlyt kap az is, hogy a munkaerőpiacon milyen szakmák iránt nőtt meg leginkább a kereslet. A szervezők szerint fontos, hogy a fiatalok időben találkozzanak a lehetőségeikkel, mert ez később tudatosabb pályaválasztást eredményezhet. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel most a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lesz lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre jutatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
0: Több mint 1600 kilométert teljesítettek együtt a Debreceni Egyetem dolgozói egy különleges, mozgásos kihívás részeként, írja az Unideb. A kezdeményezés célja az volt, hogy a közösségi élményé tegye a rendszeres testmozgást, miközben a résztvevők saját teljesítményükkel közösen érnek el egy kitűzött célt. A dolgozók különböző mozgásformákkal gyűjtötték a kilométereket, így a program nem csak sportolási lehetőséget jelentett, hanem közösségépítő szerepet is kapott. A szervezők szerint az egészségtudatos életmód támogatása egyre fontosabb a munkahelyeken is, mert a rendszeres aktivitás hosszabb távon a fizikai és mentális állapot javulásához is hozzájárulhat. A kihívás résztvevői végül jelentősen túlteljesítették az eredeti elképzelést, ami jól mutatja, hogy sokan nyitottak a közös mozgásra és az egészségesebb életmódra. Több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de északnyugaton erősebben megnövekszik a felhőzet, és ott záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A déli szél néhol megélénkül, 18 és 23 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb, naposabb időszakra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk.

0: A májusi eső aranyatér komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a csapadék. A vármegyében is csatlakoztak a vágatlan májushoz, és új korszak kezdődik az érsebészeti ellátásban. Szilágyi Ízus vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Komoly segítséget jelent a mezőgazdaságnak a most érkezett csapadék. Ez ugyan nem pótolja teljesen a korábbi hiányt, de jelentősen javíthatja a terméskilátásokat. Ezt mondta rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: A szántóföldi növénytermesztés, kertészet, de ugyanúgy a legelőállományok tekintetében is rendkívül fontos volt, hogy csapadékhoz jussanak a növények. Volt, ahol 20-25 mm esett, főképp Somogy, Zala vármegyében, de Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár Beregvármegye egyes területein is. Azonban a csapadék eloszlás hektikus volt, ahol egyáltalán nem esett. Várják a gazdálkodók a csapadékot. Minél hosszabb ideig tartó, csendes, áztató esőt, hogy kellő mélységbe tudjon szivárogni.
0: Egyre több település csatlakozik a vágatlan májushoz. Ez a kezdeményezés a természetesebb zöld területek kialakítását ösztönzi. Számolt be róla a HAON. Az akciót Gajdos László élő környezetért felelős miniszter hirdette meg még a hetekben. Most Hajdúszoboszló és Nádudvar is csatlakozott a felhíváshoz. Ennek lényege, hogy bizonyos területeken ritkábban nyírják a füvet. Ezzel támogatva a beporzó rovarok megjelenését és a biodiverzitás erősítését. A program ugyanakkor megosztja a lakosságot, mert vannak, akik a rendezettebb közterületeket részesítik előnyben. A települések vezetői szerint az egyensúly megtalálása a cél, vagyis hogy bizonyos részek természetesebbek maradjanak, miközben a forgalmasabb közterek továbbra is gondozott képet mutassanak. Új korszak kezdődhet a debreceni sürgősségi érsebészeti ellátásban, amely a betegek gyorsabb és korszerűbb kezelését segítheti, írja az unide.hu. A fejlesztések célja, hogy az akut állapotban érkező páciensek minél hamarabb megfelelő ellátáshoz jussanak, mert bizonyos esetekben az időveszteség súlyos következményekkel járhat. A szakemberek szerint az új megoldások és az ellátási rendszer fejlesztése jelentősen javíthatja a beavatkozások hatékonyságát, miközben a betegek biztonsága is növekedhet. Az érsebészet területén különösen fontos a gyors döntéshozatal és a modern technológia alkalmazása, ezért az egyetemi klinikán kiemelt figyelmet fordítanak az innovációra. A változások hosszabb távon nem csak a régió, hanem távolabbról érkező betegek számára is kedvező egészségügyi lehetőségeket teremthetnek. A hét közepén marad a változékony tavaszias időjárás, helyenként zivatarokra is számíthatunk. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkülhet, helyenként megerősödhet. A hőmérséklet csúcsértéke 23 fok lehet. Pénteken sok lesz felettünk a felhő, de azért rövidebb, hosszabb napos időszakra is számíthatunk. Több tájegységünkön kísérik élénk lökések a déli szelet. Az ivatarok környezetében erős lökések is előfordulhatnak. Hajnalban 2-10 fok közé hűl vissza a levegő, napközben akár 24 fokot is mérhetünk.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Kérem, ismételjék utána. Én, Edward Cullen.
2: Én, Edward Cullen.
1: Neked, Bella Swan.
2: Neked, Bella Swan.
1: Hűtársad leszek.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
3: Best FM.

0: Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus. A gazdasági kihívásokról értekeztek az egyetemen, és újabb iskolában helyeztek ki defibrillátort. A mikrofonnál Szilágyi Jézus.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Kicsi az esélye annak, hogy járványt okoz a hantavírus, véli a Pécsi Tudomány Egyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának vezetője. A kórokozó az utóbbi időben egy holland óceánjárón fertőzött. Kemenesi Gábor szerint azonban ilyen esetek korábban is előfordultak.
2: Nem kell világjárványtól tartani, mert ezt a vírust ismerve azt látjuk, hogy korábban is voltak hasonló méretű és jellegű járványok. Szűk közösségbe, közeli kontaktussal adták már át emberek ezt a vírust korábban is. Sikerült megfékezni néhány esetnél, vagy néhány tíz esetnél. Kijöttek a vírus genetikai adatai is, hogy esetleg van egy szokatlan mutáció, vagy egy szokatlan jelleg a genomban, ezek nem olvasható ki, viszont azt látjuk, hogy a korábban is már rákcsálókról emberre ugrott Anders vírus, de ez nem az a fajta vírus, ami a Covid-nál már megszokott, könnyen légúton terjedő vírusok közé tartozik.
0: A gazdasági kihívásokra keres közös válaszokat a Debreceni Egyetem és a régió vállalkozói szektora, számol be róla az unidep.hu. A szakmai egyeztetések középpontjában az áll, hogyan lehet az egyetemi tudást, kutatásokat és innovációs eredményeket még hatékonyabban összekapcsolni a vállalkozások mindennapi működésével. A résztvevők szerint a gyorsan változó gazdasági környezetben különösen fontos az együttműködés, hiszen az új technológiák, fejlesztések és piaci alkalmazkodás komoly kihívás elé állítják a cégeket. Az egyetem szerepe nem csak a képzésben, hanem a gyakorlati megoldások kidolgozásában is egyre hangsúlyosabb lehet. A cél hosszabb távon az, hogy olyan partnerségek alakuljanak ki, amelyek egyszerre erősítik a térség versenyképességét és segítik a vállalkozásokat a gazdasági nehézségek kezelésében. Újabb debreceni oktatási intézményben helyeztek üzembe félautomata defibrillátort, amely sürgős helyzetben akár életet is menthet, számolt be róla a Dehír. Az eszközt a Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikumban helyezték ki. A cél, hogy szükség esetén gyors segítséget lehessen nyújtani olyan rosszul létek esetén, amikor minden perc számít. Az iskolában tanuló diákok, pedagógusok és dolgozók így nagyobb biztonságban érezhetik magukat, hiszen egy hirtelen szívmegállásnál a gyors beavatkozás jelentősen növelheti a túlélés esélyét. A kezdeményezés részeként nem csak az eszköz került az intézménybe, hanem hangsúlyt kapott az is, hogy minél többen ismerjék meg annak használatát. A szakemberek szerint különösen fontos, hogy közösségi terekben és iskolákban is a rendelkezésre álljanak ilyen berendezések, mert vészhelyzetben akár laikusok is segítséget nyújthatnak. A program célja hosszabb távon az, hogy Debrecenben minél több intézmény váljon felkészülté a gyors életmentésre. Kezdetben sokfelé számíthatunk napos időre, majd napközben egyre több felhő zavarhatja országszerte a napsütést. Nyugaton és északnyugaton záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki. A déli szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 0 és 8 fok között alakul a következő napokban, a legmelegebb órákban 18-23 fokra van kilátás.

0: 5. alkalommal rendezik meg a szakmafesztivált. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen, és több mint 1000 kilométer teljesítettek az egyetemen. Szilágyi Jézus vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A pályaválasztás előtt álló fiatalokat várja a Debreceni Szakmafesztivál a Dósanádor téren, ahol testközelből ismerhetik meg a különböző hivatásokat, számolt be róla a Dehír. A szombati eseményen a Debreceni Szakképzési Centrum és a Debreceni Egyetem is bemutatja képzési lehetőségeit, miközben a látogatók gyakorlati programokon keresztül is bepillanthatnak egy szakma mindennapjaiba. A szervezők célja az, hogy a diákok ne csak tájékoztatást kapjanak, hanem személyes élmények alapján könnyebben dönthessenek a jövőjükről. Több standnál interaktív bemutatók, eszközpróbák és szakmai beszélgetések is várják az érdeklődőket. A rendezvényen hangsúlyt kap az is, hogy a munkaerőpiacon milyen szakmák iránt nőtt meg leginkább a kereslet. A szervezők szerint fontos, hogy a fiatalok időben találkozzanak a lehetőségeikkel, mert ez később tudatosabb pályaválasztást eredményezhet. A száraz idő miatt idén később kezdődött a harc a szúnyogok ellen. A biológiai gyérítéssel a csípőszúnyogok lárvái ellen lépnek fel most a szakemberek, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvívője.
2: Mivel a szárazság miatt a folyók árterei nem kerültek idén víz alá, így azokon a területeken lett lárvagyérítés, ahol amúgy is állandó szúnyogtenyészőhelyek vannak. A napokban a Duna mentén, a Velencei-tó környékén, a Tisza, a Bodrog és a Körösök holtágainál lesz lárvagyérítés. Ez összesen 11 vármegyét érint, 1170 hektárnyi vízfelületre jutatják ki ezt a lárvákat elpusztító baktériumtartalmú készítményt.
0: Több mint 1600 kilométert teljesítettek együtt a Debreceni Egyetem dolgozói egy különleges, mozgásos kihívás részeként, írja az Unideb. A kezdeményezés célja az volt, hogy a közösségi élményé tegye a rendszeres testmozgást, miközben a résztvevők saját teljesítményükkel közösen érnek el egy kitűzött célt. A dolgozók különböző mozgásformákkal gyűjtötték a kilométereket, így a program nem csak sportolási lehetőséget jelentett, hanem közösségépítő szerepet is kapott. A szervezők szerint az egészségtudatos életmód támogatása egyre fontosabb a munkahelyeken is, mert a rendszeres aktivitás hosszabb távon a fizikai és mentális állapot javulásához is hozzájárulhat. A kihívás résztvevői végül jelentősen túlteljesítették az eredeti elképzelést, ami jól mutatja, hogy sokan nyitottak a közös mozgásra és az egészségesebb életmódra. Több órás napsütés valószínű a fátyol és gomoly felhők mellett, de északnyugaton erősebben megnövekszik a felhőzet, és ott záporok, zivatarok is előfordulhatnak. A déli szél néhol megélénkül, 18 és 23 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb, naposabb időszakra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Hajnalra 2 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, napközben 18 és 24 fok közötti maximumokat mérhetünk.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Gyönyörű lány volt, csodálatos, és meghalt. A testőröm bombát tett a kocsimba, és ő tölte meg, nem engem.
2: Hogy lehet, hogy ezt a szép országot így átjárja az erőszak?
1: Ilyen a történelme.
3: Anyu azt mondta, hogy neked, amikor fiatal voltál, az volt a legfontosabb, hogy sikerülnek-e a vizsgáid.
1: Igen, így volt.
3: Nehéz ezt elképzelni.
1: Ó, Méri, megváltozik az ember. Csak a szeretet marad.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.